0: Akkor a döntéseknél figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztés érdekeit is. A MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanás során egy ember meghalt, és többen is súlyos sérüléseket szenvedtek. A jelenlegi adatok szerint egy kompresszor hibásodott meg, ami felrobbant és tüzet okozott az üzemben. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatóját a sajtóképviselői elé Tiszaújvárosban, azt követően, hogy a MOL helyi üzemének területén halálos áldozatot is követelő robbanás történt péntek reggel. A robbanás körülményeivel kapcsolatban Hernádi elmondta, hogy üzemi baleset történt. Egy csővezeték robbant be, külső behatolásnak nincs nyoma. A MOL vezetője megerősítette a korábban megjelent információkat, melyek szerint a balesetben egy ember életét vesztette, 9 pedig megsérültek. A tájékoztatás szerint mindannyian a MOL alkalmazottjai voltak. Védvonal nevű országos hálózat létrehozását jelentette be a Fidesz nevében Kocsis Máté országgyűlési képviselő. A honatja ismertette. A választások után megnőtt a politikai indulatok és az agresszió szintje, különösen a Tisza párt támogatóinak részéről. Szerinte a nyilvánosságban és az online térben is megjelentek erőszakos, fenyegető megnyilvánulások, amelyek már a volt kormánypárt támogatóinak mindennapi életére is hatással vannak, beleértve fizikai és verbális támadásokat is.
1: Nem szereti az egyházat, nem hisz benne, ezért ma már nem keresztelkedne meg Molnár Ferenc Karamell. Az énekes azt mondta, bár hisz Istenben, de az egyházat hamisnak látja, és kritikus azzal szemben. Az egyház működését a politikával hozta összefüggésbe az énekes.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon. Nagyot szól.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint nem kell tartani attól, hogy ukrán gabona árasztaná a magyar piacot. Úgy véli, a jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem elsősorban a magyar piacra irányul. Szerinte a kukorica piacot inkább a Lengyelországból és Szlovákiából érkező import befolyásolja. Bóna Szabolcs emlékeztetett rá, hogy az Európai Unió jelenlegi szabályai szerint az Ukrajnából származó gabonafélékre továbbra is 0%-os vám vonatkozik. Emiatt az EU-ukrán szabadkereskedelmi megállapodás jelenleg nem játszik meghatározó szerepet a gabonapiacon. Bóna Szabolcs hozzátette, a klímaváltozás miatt Magyarország hosszabb távon várhatóan kukoricából csak önellátásra lesz képes. Ez jelentős, tonnánként akár 30-40 eurós versenyhátrányt okozhat a hazai takarmányipar, az állattenyésztés, valamint a keményítő, izocukor és etanolgyártás számára. A miniszter szerint aszályos időszakokban valós veszélyt jelenthet az ukrán gabona árletörő hatása, ezért indokolt lehet bizonyos korlátozások bevezetése. Ugyanakkor a döntéseknél figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztés érdekeit is. A MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanás során egy ember meghalt, és többen is súlyos sérüléseket szenvedtek. A jelenlegi adatok szerint egy kompresszor hibásodott meg, ami felrobbant és tüzet okozott az üzemben. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatóját a sajtóképviselői elé Tiszaújvárosban, azt követően, hogy a MOL helyi üzemének területén halálos áldozatot is követelő robbanás történt péntek reggel. A robbanás körülményeivel kapcsolatban Hernádi elmondta, hogy üzemi baleset történt. Egy csővezeték robbant be, külső behatolásnak nincs nyoma. A MOL vezetője megerősítette a korábban megjelent információkat, melyek szerint a balesetben egy ember életét vesztette, 9 pedig megsérültek. A tájékoztatás szerint mindannyian a MOL alkalmazottjai voltak. Védvonal nevű országos hálózat létrehozását jelentette be a Fidesz nevében Kocsis Máté országgyűlési képviselő. A honatja ismertette. A választások után megnőtt a politikai indulatok és az agresszió szintje, különösen a Tisza párt támogatóinak részéről. Szerinte a nyilvánosságban és az online térben is megjelentek erőszakos, fenyegető megnyilvánulások, amelyek már a volt kormánypárt támogatóinak mindennapi életére is hatással vannak, beleértve fizikai és verbális támadásokat is. Nem szereti az egyházat, nem hisz benne, ezért ma már nem keresztelkedne meg Molnár Ferenc Karamell. Az énekes azt mondta, bár hisz Istenben, de az egyházat hamisnak látja, és kritikus azzal szemben. Az egyház működését a politikával hozta összefüggésbe az énekes.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint nem kell tartani attól, hogy ukrán gabona árasztaná a magyar piacot. Úgy véli, a jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem elsősorban a magyar piacra irányul. Szerinte a kukorica piacot inkább a Lengyelországból és Szlovákiából érkező import befolyásolja. Bóna Szabolcs emlékeztetett rá, hogy az Európai Unió jelenlegi szabályai szerint az Ukrajnából származó gabonafélékre továbbra is 0%-os vám vonatkozik. Emiatt az EU-ukrán szabadkereskedelmi megállapodás jelenleg nem játszik meghatározó szerepet a gabonapiacon. Bóna Szabolcs hozzátette, a klímaváltozás miatt Magyarország hosszabb távon várhatóan kukoricából csak önellátásra lesz képes. Ez jelentős, tonnánként akár 30-40 eurós versenyhátrányt okozhat a hazai takarmányipar, az állattenyésztés, valamint a keményítő, izocukor és etanolgyártás számára. A miniszter szerint aszályos időszakokban valós veszélyt jelenthet az ukrán gabona árletörő hatása, ezért indokolt lehet bizonyos korlátozások bevezetése. Ugyanakkor a döntéseknél figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztés érdekeit is. A MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanás során egy ember meghalt, és többen is súlyos sérüléseket szenvedtek. A jelenlegi adatok szerint egy kompresszor hibásodott meg, ami felrobbant és tüzet okozott az üzemben. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatóját a sajtóképviselői elé Tiszaújvárosban, azt követően, hogy a MOL helyi üzemének területén halálos áldozatot is követelő robbanás történt péntek reggel. A robbanás körülményeivel kapcsolatban Hernádi elmondta, hogy üzemi baleset történt. Egy csővezeték robbant be, külső behatolásnak nincs nyoma. A MOL vezetője megerősítette a korábban megjelent információkat, melyek szerint a balesetben egy ember életét vesztette, 9 pedig megsérültek. A tájékoztatás szerint mindannyian a MOL alkalmazottjai voltak. Védvonal nevű országos hálózat létrehozását jelentette be a Fidesz nevében Kocsis Máté országgyűlési képviselő. A honatja ismertette. A választások után megnőtt a politikai indulatok és az agresszió szintje, különösen a Tisza párt támogatóinak részéről. Szerinte a nyilvánosságban és az online térben is megjelentek erőszakos, fenyegető megnyilvánulások, amelyek már a volt kormánypárt támogatóinak mindennapi életére is hatással vannak, beleértve fizikai és verbális támadásokat is. Nem szereti az egyházat, nem hisz benne, ezért ma már nem keresztelkedne meg Molnár Ferenc Karamell. Az énekes azt mondta, bár hisz Istenben, de az egyházat hamisnak látja, és kritikus azzal szemben. Az egyház működését a politikával hozta összefüggésbe az énekes.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Kevés vásárló, csökkenő bevétel, sok kiadás. Ez állhat a salgótarjáni belvárosi spárüzlet bezárásának hátterében, tudta meg a Megafon. Tegnap jelent meg hír arról, hogy a kelet-nógrádi város központjában bezárja egységét az üzletlánc, amit hivatalosan az áruházi helyszínek ésszerűsítésével magyaráz a Spár. Úgy tudjuk, az üzletként használt helyiség bérleti díja annyira magas, hogy a kereskedő nem tudta kigazdálkodni azt, ez magyarázhatja leginkább a 30 éve ott működő Spár bezárását. Az üzlet június végéig működik. Pesák Ádám széchenyi színész úgy döntött, hogy grafikus akadémiát végez el. A döntés mögött az a felismerés állt, hogy a színház, az éneklés és az előadó művészet mellett egy olyan kreatív szakma is helyet kaphat az életében, amelyben más eszközökkel, de ugyanúgy az alkotási a főszerep. Pesák számára az elmúlt év a tanulásról, a fejlődésről és a kitartásról szólt. Azt nyilatkozta, hogy sokat adott neki a képzés, rengeteget tanult és nagy örömöt jelentett számára, amikor most, tavasszal, sikeres vizsgát tett. Ezzel hivatalosan is művészeti grafikussá vált. Újabb országos szakmai elismerést kapott Vác város levéltára, ezúttal az online publikáció kategóriájában. A levéltár térkép időutazás című adatbázisa a második helyezést érte el az adatbázisok és online kiállítások versenyében. Az elismerést Horváth Ferenc levéltárigazgató és Szilágyi András fejlesztő vette át. A díjazott projekt a váci helytörténeti kutatásokat segíti és digitális formában teszi elérhetővé a város múltjához kapcsolódó térképes adatokat. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint nem kell tartani attól, hogy ukrán gabona árasztaná a magyar piacot. Úgy véli, a jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem elsősorban a magyar piacra irányul. Szerinte a kukoricapiacot inkább a Lengyelországból és Szlovákiából érkező import befolyásolja. Bóna Szabolcs emlékeztetett rá, hogy az Európai Unió jelenlegi szabályai szerint az Ukrajnából származó gabonafélékre továbbra is 0%-os vám vonatkozik. Emiatt az EU-ukrán szabadkereskedelmi megállapodás jelenleg nem játszik meghatározó szerepet a gabonapiacon. Bóna Szabolcs hozzátette, a klímaváltozás miatt Magyarország hosszabb távon várhatóan kukoricából csak önellátásra lesz képes. Ez jelentős, tonnánként akár 30-40 eurós versenyhátrányt okozhat a hazai takarmányipar, az állattenyésztés, valamint a keményítő, izocukor és etanolgyártás számára. A miniszter szerint aszályos időszakokban valós veszélyt jelenthet az ukrán gabona árletörő hatása, ezért indokolt lehet bizonyos korlátozások bevezetése. Ugyanakkor a döntéseknél figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztés érdekeit is.
0: Időjárás.
2: Tovább melegszik a levegő, de a nyárias időt ma már élénk szél kísérheti. A csúcs hőmérséklet 27-29 fok között lesz.
1: Közlekedés.
2: Napközben a 12-es úton Verőcén, a 2-es úton Sződligeten és Borsosberényben, a 22-es úton Ipolyszögnél várható trafipax.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
1: Kevés vásárló, csökkenő bevétel, sok kiadás. Ez állhat a salgótarjáni belvárosi spárüzlet bezárásának hátterében, tudta meg a Megafon. Tegnap jelent meg hír arról, hogy a kelet-nógrádi város központjában bezárja egységét az üzletlánc, amit hivatalosan az áruházi helyszínek ésszerűsítésével magyaráz a Spár. Úgy tudjuk, az üzletként használt helyiség bérleti díja annyira magas, hogy a kereskedő nem tudta kigazdálkodni azt, ez magyarázhatja leginkább a 30 éve ott működő Spár bezárását. Az üzlet június végéig működik. Pesák Ádám széchenyi színész úgy döntött, hogy grafikus akadémiát végez el. A döntés mögött az a felismerés állt, hogy a színház, az éneklés és az előadó művészet mellett egy olyan kreatív szakma is helyet kaphat az életében, amelyben más eszközökkel, de ugyanúgy az alkotási a főszerep. Pesák számára az elmúlt év a tanulásról, a fejlődésről és a kitartásról szólt. Azt nyilatkozta, hogy sokat adott neki a képzés, rengeteget tanult és nagy örömöt jelentett számára, amikor most, tavasszal sikeres vizsgát tett. Ezzel hivatalosan is művészeti grafikussá vált. Újabb országos szakmai elismerést kapott Vácváros levéltára, ezúttal az online publikáció kategóriájában. A levéltár térkép időutazás című adatbázisa a második helyezést érte el az adatbázisok és online kiállítások versenyében. Az elismerést Horváth Ferenc levéltárigazgató és Szilágyi András fejlesztő vette át. A díjazott projekt a váci helytörténeti kutatásokat segíti és digitális formában teszi elérhetővé a város múltjához kapcsolódó térképes adatokat. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint nem kell tartani attól, hogy ukrán gabona árasztaná a magyar piacot. Úgy véli, a jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem elsősorban a magyar piacra irányul. Szerinte a kukoricapiacot inkább a Lengyelországból és Szlovákiából érkező import befolyásolja. Bóna Szabolcs emlékeztetett rá, hogy az Európai Unió jelenlegi szabályai szerint az Ukrajnából származó gabonafélékre továbbra is 0%-os vám vonatkozik. Emiatt az EU-ukrán szabadkereskedelmi megállapodás jelenleg nem játszik meghatározó szerepet a gabonapiacon. Bóna Szabolcs hozzátette, a klímaváltozás miatt Magyarország hosszabb távon várhatóan kukoricából csak önellátásra lesz képes. Ez jelentős, tonnánként akár 30-40 eurós versenyhátrányt okozhat a hazai takarmányipar, az állattenyésztés, valamint a keményítő, izocukor és etanolgyártás számára. A miniszter szerint aszályos időszakokban valós veszélyt jelenthet az ukrán gabona árletörő hatása. Ezért indokolt lehet bizonyos korlátozások bevezetése. Ugyanakkor a döntéseknél figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztés érdekeit is.
2: Időjárás.
1: Tovább melegszik a levegő, de a nyárias időt ma már élénk szél kísérheti. A csúcs hőmérséklet 27-29 fok között lesz.
3: Közlekedés.
1: Napközben a 12-es úton Verőcén, a 2-es úton Sződligeten és Borsosberényben, a 22-es úton Ipolyszörnyél várható trafipax.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.
4: Szép reggelt kívánunk a korán ébredőknek, vagy amikor ilyenkor is szoktuk mondani őszinte részvétünk, hogy már így szombat reggel 6 óra után 2-vel megtaláltunk benneteket, de ha már így van, akkor egészen 10-ig legalábbis velünk tartsatok, úgyhogy indítjuk a reggeli ritmust, a mikrofonnál Olicek Ádámot halljátok, Karvas Anyi, és itt van Sándor, jó reggel, te is korán keltél, ahogy hallom.
5: Igen, szép reggel, szia, de rég mondtad, hogy őszinte részvéted a hallgatóknak így ébredéskor. Remélem, mindenki jól van, és jól érzi magát, meg hát az a tudat, tudod, hogy úgy felébredt szombaton, hogy na ez egy hosszú hétvége lesz. Szerintem ez egy csodálatos dolog. Május 23-a szombat van, mert ugye három napos hétvége vár ránk. Na, nézzük a névnaposokat. Dezső, figyelj, csupa D betű. Dézs, aztán Dézi, Dezsér, Dezsider, aztán itt megborul a rendszer, ugyanis Norma, René, Vilma, valamint Vilmos, aztán Jamina, és Jamikában, még ilyet nem is hallom.
4: Egyre jobb?
5: Igen, és hát egy ünnep van, Jamaikában, ilyenkor munkanap van. úgyhogy jamaikkal jött ki.
4: Az biztos, ez mindig is így volt. Ez mindig is így volt. Igen. Jó, oké, akkor bestofolunk. Jó, kedves hallgatók, mert a tényleg a hetünk az sűrű volt, sok mindenről beszélgettünk, sok mindenről foglalkoztunk, úgyhogy az első két napnak a legfontosabb témáit hozzuk nektek, úgyhogy bele is kezdünk pár meg a sláger után.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: A telefon és az idegrendszerünk. Ez a témánk.
2: Így van, kiemelten a gyerekek
1: 02,
2: és a telefon.
1: 03. Éves kor. Vagy még később
2: igen,
1: is.
2: Nem, azt hittem telefonszámot mond azt.
1: 02-03,
2: vagy
1: Snowy veszi fel.
3: Halló!
2: Hát te vagy az? Na jó, igen. Szóval viccet félretéve, ugye leginkább a gyerkőcöknél, én ahol dolgozom, és nem ez a munkahelyem, hanem a másik, ott ilyen tök profi lányok, ezeknek a szakmának az értői, meg fejlesztő pedagógusok meg itt dolgoznak.
1: Igen.
2: Velük is sokat szoktam beszélni, és tőlük konkrétan megtudakoltam, hogy a média használat 0 évtől 2 éves korig 0 perc kéne, hogy legyen az úgy média használat, hogy telefon.
1: Értelek, tehát telefon, képernyőidő.
2: Képernyőidő, így
1: igen.
2: Van. 0 perc. Hát én annyira szeretném hinni, hogy van még manapság, aki 2 éves koráig
1: tartja.
2: 0 percet, igen.
3: Biztos
2: igen.
3: Van, de hogy nagyon-nagyon kevés.
2: Nagyon-nagyon.
1: De mondom, hogy én unok a nővérem, tehát hogy egyszerűen tudod, amikor ott marad
2: ott
1: Portugáliában.
2: Ott hozzávetőleg a
1: Most kettő.
3: Az pont az.
1: És, pont az, hogy egyszerűen, tehát praktikussághoz nyúl a szülő, érted? Mert hogy pakolod izére, nem tudom, mert már a villódzós, éneklős kis vonatos könyv már nem.
2: Na, csak tudod, pont az a baj, hogy ha most azt veszed, hogy egy társasjáték, vagy egy diafilm, vagy egy könyv szemben állítva a telefonnal,
1: igen?
2: Mondjuk ott a diavetítőnél, vagy a könyvnél 10 másodperc alatt elhangzik 3 mondat, és látsz egy fix képet, de a telefonnál 10 másodperc alatt nem 100, hanem 500-600 villódzó ilyen-olyan inger éri a gyerek idegrendszerét.
1: Igen.
2: És egyszerűen azzal te nem fogsz tudni versenyezni, ha icipici kortól fogva, tehát ez az egyik része az addikció, hogy mivel olyan marha sok instant ingerhez szokott az agya, és tulajdonképp mint egy stroboszkóp lámpa úgy éri az agyát a sok inger a gyerkőcnek egy képernyőn, míg akkor te most érted, neki van egy ilyenje is, akkor most azt nem fogod vele megetetni, hogy gyere drága szívem, nagyon jó lesz, hogy én a diavetítőt előveszem, és tekerem, és 5 perc alatt ér annyi inger a diavetítővel, mint mondjuk egy 30 vagy 10 másodperc alatt egy képernyő, egy telefonnal.
3: A múltkor menetben voltam, és most
1: nagyon durva.
3: Vagy rádió szólt, vagy podcastet hallgattam, ahol egy témában nyilatkozó orvos professzor mondta azt, hogy egy középkori királyhoz képest a jelen egyszerű emberét hányszor, mennyivel nem tudom, hányszor több inger éri, tehát hogy valami elképesztően ezerszeres, amit fel kell dolgozni adott idő alatt. És a telefon használat például, ugye, amikor már sokszor észrevettük magunkon is azt, csak az inger tömegre a reakció, hogy amikor görgeted, most ülsz, már 20 perce, vagy ki helyettesítse be, de még mindig görgeted, és már azt se tudod, hogy miért. Azért van, mert ez a te, az idegrendszerednek ez a válasza a már be nem fogadható, vagy túlzott mértékben érkező információ tömegre egyfajta ilyen kikapcs, ilyen teljes leó, és
1: ebben védekezek, hogy
3: úgy védekezel már, igen.
1: Hogy már folyamatosan megy a görgetés.
3: Igen, és már nem tudod, hogy miért, csak ez egy ilyen, amikor túlcsordul a dolog. És aztán minél hamarabb kezded?
2: És ugye pont az van a gyerekeknél, hogy az idegrendszeri fejlődés, ott az első 3 év az valami őrület kritikus, abban, hogy őnekik az idegrendszerüket még azzal kéne fejleszteni, hogy mászol, úgy mászol-e, hogy képzi a hangokat, mennyi mesét olvasol neki, milyen képet lát, wow, mit tudom én, tehát állatok, stb. Igen. És most ehhez képest egy olyan csatorna, ami a shorts videók, meg a mit
1: tényleg,
2: tudom
1: mennyi,
2: én.
1: Mennyi trash.
2: Igen, és még azt nem is mondom, hogy mi tartalommal, tehát még azt hagyjuk is, hogy gyász. tartalmat pörgetnek.
1: Tudom.
2: Már pont az elég, hogy törű.
1: Hát én nekem van, és akkor tudod, ezek a gastro shorts videók, tudod, amikor tudjátok, amikor elkezd egy csáv, hogy 40 másodpercben én összedobálnék kajákat is. És ezeket így dobálja föl, hogy hogy csinálja meg, tudod, hogy berakja a rántottát, és akkor össze tudja húzni egy ilyen rózsává, tudod, hogy mi...
2: Azt én is láttam.
1: Abban megnézek, hogy négyet, hogy ezt nem akarom majd csinálni magam, tudod, és akkor így jönnek folyamatosan.
2: De még azt mondom, hogy ennek egyrészt felnőttként, meg ennek még van valami tartalma.
1: Á, utána menni labrador.
3: Oké, okay, de valamire motivál.
1: Kész, akkor már labradoros kutyáktól tett minden jön, érted? És már azt veszem észre, hogy már indiai vendégmunkásokat, vagy indiai munkásokat látok egy építkezésen, ahogy éppen valahogy valamilyen purhabon zenélnek, a következő meg az már, amikor, érted, hogy én teljesen már nem tudom, hova
2: tudom.
3: Nekem ugye a kislányom gyógypedagógus, és ő mondta nagyon sokszor, hogy megvan ezeknek a gyerekeknek ugye a kis történet, a kis ez, meg az, meg amaz, és mindegyikben valószínűleg mindegyikben azonos pont, és megegyező leírás, hogy ő neki kiskorukban ezek a hatások, ezek a monitornézés, és nem tudom micsoda, mindegyiknél tetten érhető, és meg volt különböző mennyiségben, és bizony olyan gyerekekről beszélünk, akik minimum ADHD-val élnek, de attól inkább fölfelé súlyosabb, még akár az autizmust is érintő probléma körről beszélünk.
1: És akkor nem tudod a gyerek...
3: Mindegyiknél kivétel nélkül ott van.
1: Elmélyülni, nem tud a gyerek, a leírásban. Tehát 45 percig egy órát nem fog tudni
2: végig. De hogy is várhatod el tőle?
1: Nem tudod, mert itt azzal tetted, amivel tetted.
2: Így van. Kényelmi szempontból.
3: És amikor tényleg oda eljutunk, és mondja ezeket a dolgokat, hogy oké, nem fogok általánosítani, nem mondom, ez meg kell következzen mindenhol, de azért gondoljuk végig, ha ez ilyen leírások mentén úgy tetten érhető, mint a Nóri most témaként behozott ez a monitoros történet, ez így megvan, akkor onnan már, amikor ez a gyereknek az idegrendszerét, és ez valószínűleg nem túlzok, a gyerek idegrendszerét olyan mértékben befolyásolja, ez is nyilván egy alkati és genetikus adottsága vagy öröklés után, de olyan szinten rossz irányba befolyásolja és irányítja, hogy aztán későbbiekben ez a gyerek gyógyszerrel kell, hogy kezdje a napot, mert ha nem kapja meg a rivotépot, nem tudom pontosan,
2: hát,
3: mi az,
2: hogy
3: mindegy, oda vonatkozó, kinek melyik, mindegy, bocsánat.
2: Meg a terápiát.
3: És ezeket nem kapja, akkor a gyereknek szétesik a napja, abban a percben, amikor a gyógyszer hatása nincs meg, észrevehet, megváltozik mindene annak a gyereknek. Addig ugyanaz az angyal és tündér, természetesen, és akkor utána jön egy saját magát emésztő dolog.
2: És még egy nagyon meghökkentő dolgot mondok, ugye én ott a lányokkal szoktam beszélni, többnyire ők napi gyakorlatban ezzel foglalkoznak főállásban, és mondják, hogy soha ennyi igazolást arra nem adtak ki, hogy nem alkalmas a gyerek írása az olvashatóságra. Szóval, hogy a pedagógus nem tudja semmilyen formában elolvasni azt az írást, és annak a gyereknek engedélyt kell adni szakvéleménnyel, hogy ő esetleg gépen írjon,
1: nem
2: mert
1: mondod.
2: Nem olvasható de. Az írása, mert pont ezek a...
1: És ebből így gyarmaton nagyon sok jöttek
3: is. Mindenhol is,
2: mert hogy egyszerűen a finom motorika, az idegrendszer túlterheltsége hozza magával a vagy papíron meglévő bajokat, vagy még papíron nincs meg, mert annak is marha nagy a várólistája, tehát az, hogy kapjon valaki egy ADHD, nyilván nem vagyok a szakembere, de azt tudom, hogy egy ADHD-s papírt kapjál róla, az nagyon hosszú hónapok,
3: bizony,
2: évek
3: bizony.
2: Munkája, amíg, igen, te megkapod ezt a diagnózist.
1: Uh-huh.
2: És addig nem kezelhetnek így, például.
3: Én bárki azt hinné, hogy ez az országunk sajátossága, mondom, hogy nem, ez külföldön még több idő. Tehát egy Anglia, meg egy bármit, mi még mindig, és ne tévedjen el senki, ne kezdjem az egészségügyi analógiákat húzni.
2: Tehát
3: itt a világ színvonalú történet mellett is egy ilyen dologgal állunk szemben. Tehát amit Nóri mond, rettentően fontos, és amikor én mondtam az elején, hogy mikor van már ez megunva, ez a történetesség, nem megunni ezt a történetet, és nagyon odafigyelni, mert itt ez nagyon fontos.
2: Sőt, egyébként még meghökkentő dolog, szerintem azt már tényleg nagyon kevesen tudják tartani, de az lenne a legjobb, hogy a 2 és 5 éves kor között napi maximum 1 órára limitálni a kütyüleszt.
1: De még az is sok, nem?
2: Azt amellett lehet, hogy a gyerek megtanul játszani.
1: Értem.
2: Tehát korlátozz be annyira, de tud mesét nézni, mondókázni.
3: És ott még tudsz választani, hogy az az egy tartalom kütyüleszt, mert ott is vannak értékes dolgok.
1: Azt elhiszem. Jó, beszéljünk még erről egy kicsit még akkor a dalok meg a hírek után, mert úgy tűnik, hogy akkor ez azért egy kimeríthetetlen téma lesz.

0: történt hétfőn reggel.
1: Itt vagyunk, és hát lesz még az akkor témán, még egy 3 percünk van, hogy az mennyire elkeserítő a helyzet.
2: A lányom ugye dolgozik a fő mellett, a munkahelye mellett próbál fejleszgetni otthon is, és van egy srác, egy negyedikes nagyfiú már tulajdonképpen.
3: Mert mint fejlesztő pedagógusként igen, dolgozik.
2: Igen, és de suliba gyógypedes, otthon megfejlesztés, akkor egy negyedikes fiú, egy elképesztő drága, fél évente 1 milliós iskolában járogál a gyerek, és negyedikesként, amit az előbb mondtál, nem tudod, hogy milyen betűt ír le akkor, amikor egy adott betűt olvasásnál szintén ugyanez.

0: És akkor csak a veszélyt akarom mondani, hogy és csak egyetlen egy gyerek, és ebből sok van.
1: Hogy de akkor mit kezd, ilyenre mit kezdesz?
0: Hát most az a gyerek, de ott
1: nulláról elkezd tanulni, megint írni.
0: Igen, Netti ott tanítja őt írni, és örülnek, mert fejlődik.
2: Az idegrendszernek azokat a még fejleszthető dolgait, apró mozgásokkal, mit
0: akkor
2: tudom, nyilván ők értik ezt,
0: megvannak a
1: módszerek,
0: megvannak a módszerek, akár az eszközök is, minden ilyesmét. Tehát ugye annyival nehezebb ez az egész dolog, hogy ezeknek a srácoknak, ezeknek a gyerekeknek ezek a idegrendszerből adódó más viselkedések, hát ezeket a munkákat is lassítják. Tehát ők nem feltétlenül vannak mindig abban a hangulatban, abban a kedvben, abban a koncentrációban, ami egyébként ehhez dukálna, illetve kellene. Igen. Tehát ők most, ez a negyedikes srác, ugye számoljuk ki, egy rettentő kényes időszakban, amikor már majdnem felsős vagyok, és akkor még 2-3 év is, ugye? Ott van, hogy most tanulja más szempontokból viszont egy egyébként meg egy okos,
2: hát ez így szokott pörgő lenni, gyerek.
0: Tehát ránézel, azt mondod, hogy oké, rendben van. És akkor ugyanúgy el van látva a
2: és
0: legújabb,
2: mondjuk, az a
0: legújabb almás motyókkal.
2: Ha az a gyerkőc egy normál osztályba jár, mert mondjuk nincs papírja róla, akkor a pedagógusnak vele együtt kell haladni a többi 25-tel.
3: Igen.
2: És akkor hogy hogyan? Tehát ki marad le? Kit hibáztasz? Nem mindenhol van pedagógiai asszisztens pluszba, aki lekössön a gyereket, szóval ez egy akkora nagy energia befektetés a szülők részéről. Gyász, hogy ezt kell mondjam, de hogy valóban az. És mutassunk példát.
0: Így van. Netike csinál ilyen mozgásos fejlesztést is, tehát egy mozgásterápiás dolgot is ebben a suliban. Ez persze azt társul, hogy a mondjuk akkor egy 10 fős ilyen érintettségű gyerek csoportból, abból mondjuk 1-2 van olyan alkattal megáldva, ami azt elbírja, hogy mondjuk egy 2 perces futás után ne akarja kikötni a tüdejét szegényként. Tehát ehhez még az is csatlakozik. Igen. Most mentális dolgokról beszéltünk. Ennek van olyan fizikális kivetülése, ami megint tovább viszi az egész dolgot, azt már tényleg egy egészen, hogy is mondjam, csak meghatározhatatlan jövőjű veszély felé.
2: Meg tegyünk érte, meg itt is lehet, gyarmaton is, Budapesten is lehet megfelelő szakembert találni, aki segít ebben.

0: tartalmazott.
1: Reklám. Balassa Gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu.
5: Minden hónapban óriási akciók a

0: márka Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Grogu, most!
4: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
5: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
6: Ez az igaz út.
7: Star Wars, a Mandalóri és Grogu a mozikban.
1: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
8: A házigazda Lombos Marci.
1: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
8: Vasárnap Mihály Iréka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
1: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
9: Reklámot hallottak.
10: 7 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
10: Hírek.
11: Kevés vásárló, csökkenő bevétel, sok kiadás. Ez állhat a salgótarjáni belvárosi spárüzlet bezárásának hátterében, tudta meg a Megafon. Tegnap jelent meg hír arról, hogy a kelet-nógrádi város központjában bezárja egységét az üzletlánc, amit hivatalosan az áruházi helyszínek ésszerűsítésével magyaráz a spár. Úgy tudjuk, az üzletként használt helyiség bérleti díja annyira magas, hogy a kereskedő nem tudta kigazdálkodni azt, ez magyarázhatja leginkább a 30 éve ott működő spár bezárását. Az üzlet június végéig működik. Pesák Ádám széchenyi színész úgy döntött, hogy grafikus akadémiát végez el. A döntés mögött az a felismerés állt, hogy a színház, az éneklés és az előadó művészet mellett egy olyan kreatív szakma is helyet kaphat az életében, amelyben más eszközökkel, de ugyanúgy az alkotási a főszerep. Pesák számára az elmúlt év a tanulásról, a fejlődésről és a kitartásról szólt. Azt nyilatkozta, hogy sokat adott neki a képzés, rengeteget tanult és nagy örömöt jelentett számára, amikor most, tavasszal sikeres vizsgát tett. Ezzel hivatalosan is művészeti grafikussá vált. Újabb országos szakmai elismerést kapott Vác város levéltára, ezúttal az online publikáció kategóriájában. A levéltár térkép időutazás című adatbázisa a második helyezést ért el az adatbázisok és online kiállítások versenyében. Az elismerést Horváth Ferenc levéltárigazgató és Szilágyi András fejlesztő vette át. A díjazott projekt a váci helytörténeti kutatásokat segíti és digitális formában teszi elérhetővé a városmúltjához kapcsolódó térképes adatokat. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint nem kell tartani attól, hogy ukrán gabona árasztaná a magyar piacot. Úgy véli, a jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem elsősorban a magyar piacra irányul. Szerinte a kukoricapiacot inkább a Lengyelországból és Szlovákiából érkező import befolyásolja. Bóna Szabolcs emlékeztetett rá, hogy az Európai Unió jelenlegi szabályai szerint az Ukrajnából származó gabonafélékre továbbra is 0%-os vám vonatkozik. Emiatt az EU-ukrán szabadkereskedelmi megállapodás jelenleg nem játszik meghatározó szerepet a gabonapiacon. Bóna Szabolcs hozzátette, a klímaváltozás miatt Magyarország hosszabb távon várhatóan kukoricából csak önellátásra lesz képes. Ez jelentős, tonnánként akár 30-40 eurós versenyhátrányt okozhat a hazai takarmányipar, az állattenyésztés, valamint a keményítő, izocukor és etanolgyártás számára. A miniszter szerint aszályos időszakokban valós veszélyt jelenthet az ukrán gabona árletörő hatása, ezért indokolt lehet bizonyos korlátozások bevezetése. Ugyanakkor a döntéseknél figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztés érdekeit is.
10: Időjárás.
11: Tovább melegszik a levegő, de a nyárias időt ma már élénk szél kísérheti. A csúcs hőmérséklet 27-29 fok között lesz.
9: Közlekedés.
11: Napközben a 12-es úton Verőcén, a 2-es úton Sződligeten és Borsosberényben, a 22-es úton Ipolyszögnél várható trafipax.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő
6: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
6: Ez a reggeli ritmus.
12: Ez történt hétfőn reggel.
13: Jó rádiózást mindenkinek, sziasztok, megafonisták, itt vagyunk. Nóri, jó reggel.
14: Jó reggel.
13: Szervusz, Norbi.
15: Jó reggel, sziasztok, szervusz, Ádám.
13: Sziasztok, hallgató. Hello, hello mindenkinek.
14: Ó, tényleg, sziasztok.
13: Igen. Olyan témánk, amivel még szerintem nem foglalkoztunk ebben. Ebben a soha sem. Előjött egy olyan téma, az egyik...
15: Van olyan?
13: Egyik kollégánknak köszönhetően, mert mindjárt kiderül, amivel még nem foglalkoztunk, és ez a Skander.
15: Tényleg?
13: A Skanderrel még nem foglalkoztunk. Nem.
14: Nem.
13: Mert hogy még ezekben a napokban, aztán 20-áig zajlik, itt nálunk, Budapesten, a Skander Európa bajnokság.
14: Atya ég!
15: Ez komoly.
13: Igen, egy komoly történetről van szó. Nyilván szerintem mindenki fiatal korában a Skanderozott, nem? Tehát gyerek iskolában gyere Skander.
15: Főleg régen nagyon ment az.
13: Nagyon ment,
14: az. Sőt, nekünk apa csinált hivatalos Skander asztalt. Nagyon durva most, hogy
15: rendes
14: mondod.
15: Rendes kapaszkodós még,
14: ilyen kapaszkodós
15: felület.
14: És ilyen műbőr izével volt bevonva.
15: Könyök alatt.
14: De ez lehet soha nem jutott volna eszembe. Ez nagyon durva.
13: Nagyon durva, és ez a 35. Skander és a 28. Para Skander EB, ami égból zajlik egyébként most fog. Még két napig nagyjából tart, most lesznek az ilyen döntők majd. És hát meglepő, de tapasztaltuk azt, hogy szeretett, imádott hírolvasó kollégánk, Molnár Robert, hát erre az EB-re ő benevezett, és hát nagyon keményen csapatta az elmúlt napokban. Úgyhogy beszélgetünk vele mindjárt erről, a történetről, mert hogy egyszerűen nem is értem, hogy tehát neki, te hogy érted, most így bekattalsz, hogy te most ezt kandarozni akarsz, és így elkezdesz edzeni meg így. Hogy? Érted?
15: Egyébként.
14: Hát hogy nyilván megvan, hogy melyik izom csoportra
13: hát,
14: kell.
13: Hát először te, akkor klóval.
14: Mi lett?
13: Meg,
15: hát alulról kezdeném, abszolút így van. Igen. Tehát ott azért elég hamar kiderül, hogy kb. Hogy áll. Kinek jobb, kinek a bal keze ebben a feladatban. Mert lehet, hogy azt gondoljuk, hogy egész jól össze vagyunk rakva, de szerintem elvéreznénk fél másodperc alatt a legamatőrebb szkanderozóval szemben is.
14: Meg ugye nyilván szerintem testalkattól már, mint hogy hosszúságtól, tehát kar hosszúság, én azt gondolom, józan paraszt észre, hogy attól is függhet, nem? Gondoljátok? De mindegy, hogy az erőkar mekkora.
15: Aha. Hát hogy ne?
14: Tehát, hogy egy
13: a technika is meg...
14: Hát az biztos.
15: Nagyon összetett dolog ez.
13: Ha belenézünk egybe, egy körülbelül felvétel, hogy Molnár Robi itt van, és éppen egy norvég srác az, aki hát azt írta a közösségi oldalon, elkente a száját kétszer is, úgyhogy hogy milyen hangolt egy ilyen Skandernek.
16: Ami a jó hajó, mi?
13: Igen.
14: Peter Wright-hoz hasonlítunk a hajban. Na, felkészülnek.
13: Eddig felkészülnek.
14: Még a bíró fogja.
13: Nagyon komolyan
15: kell. Én most láttam a Molnár Robit először illetemben, majd mindjárt folytatom.
13: Igen?
14: Fogja még a bíró.
15: Mekkora koncentráció, úristen, már az elején.
14: És most nem engedtem. Ó, ez egész gyors volt.
13: Semmi egy forduló.
14: Kettő bíró is egy versenyen, ugye? Mármint, hogy két versenyző, egymással szembe, és két bíró két oldalról.
15: Nem is gondoltam, mennyi mindenre kell figyelni.
14: Mi szabályok lehetnek egyáltalán?
15: Kéztartás, testtartás.
14: Egyenlő irány, hogy igen, senki nem legyen jól vagy odébb.
13: A norvég srác keményebb volt.
14: De mi? Nekem megőrülsz.
15: Figyelj, aztán majd folytatjuk. Valahol voltam, zenén is volt egy közös történet, ahol nem tudom, Szolnok mellett voltam, azt hiszem, hogy ő Szolnok is. A Robi is akkor, hogy te mennyire hasonlítasz a Molnár Robertre, hogy ez a...
13: Mondtak neki?
15: Valahol még, nem, ők mondták neked,
13: ja,
15: nekem mondták. Neked? Valami zenélésre mondom, én Molnár Robert a rádióban tudom, hogy dolgozik, és sírolvasom meg minden, és még sok más szituáció, meg még zenét is azt hiszem,
13: igen.
15: Robi, és akkor, hogy, de hogy te nagyon hasonlítasz, ugyanaz a szemmel, és akkor haja, akkor az, hogy nem ilyen lehetett.
13: Neki egy hosszabb haj volt, egy rocker témás volt, és nagyon teljesen punkra.
15: Most látom,
13: és most lett befestve ez véget pirosra.
15: Poén.
13: Igen, úgyhogy...
15: De egy oldalról néztem, egyébként valóban van van némi ilyen hasonlóság.
13: Igen, úgyhogy nyilván a hallgatók csak úgy ismerik őt, hogy a mikrofonnál Molnár Robert.
15: Tehát, hogy elképesztő jó hangja.
13: Igen, nagyon organon van neki, meg mondom, zenészet, nagyon jó arc. Most jött haza egyébként, volt kint Utahban is, egy amerikai kis mini turné is volt, azért nem volt egy pár napig nálunk, úgyhogy beszélgettünk vele erről a Skander LP-ről mindjárt.
15: Tök jó. Everybody get up.

0: Ez történt. Hétfőn reggel.
1: Próbálgasson kit szkanderezni egyébként? Vagy
2: ezt majd... Na mindenkivel tudok.
3: Igen, mert Nóri nagyon erős.
2: Jobban.
1: Csak jelzem. Mert hogy nektek van akkor ilyen tapasztalás, ugye a családban.
2: Abszolút. Én mondom, hogy gyerekkorunkban nekünk volt hivatalos
3: házi szkanderbe.
2: Hivatalos házi szkander asztalunk.
1: Szkander asztal is kész ennyi. Tehát, hogy... De ez régen még nagyon ment. Emlékszem, a gyere iskolából is gyere izé volt. Volt egy ilyen
3: időben, persze, hát nyilván ugye megvoltak azok a versenyszámok ugye a diákok között, amiben összemérték a tudást, és akkor ebben tényleg sok minden lehetett, ki mekkora tud úratni, vagy egykerekezni a kerékpárral, és a többi ki mekkora hát segget dob be a tóba nyáron, és akkor aki milyen szép fejest ugrik, a szkander, és valahol kb. ebben a relációban volt valahol.
2: Mondhatni tesztoszteron harc, de hát ugye a lányoknál ez kevésbé igaz, de valamelyest
3: mégis aztán jöttek a dopingok, aztán jöttek a dopingszerek, és az egész dolog összekeveredett.
1: Igen, de látjátok, hogy ebben azért még mindig van ráció, mert hogy most mi szervezzük, még egy pár napig tart az Európa bajnokság, és erre brutálisan sokan érkeznek még, mert most már a döntők vannak, hogy ez még mindig dívik, és hogy ennek egy para változata is van.
2: Őrület. Hát valószínű nem az, akinek nincs keze.
1: Mondom azért.
2: Na.
1: Meg mindjárt a Molnár Robit megkérdezzük.
2: De, mint itt kedves főnökünk mutogatja, lábbal is lehet. Nem, akár.
1: A Norbi teljesen kiakadt.
2: Figyelj,
1: igen. De most komolyan mondom, semmi gond nincs ezzel. Tehát az, hogy a para, akkor valami hiányzik. Oké, tehát. De most nem.
2: Így van, az erő viszont vele van.
1: Igen, tehát igen. Azért mondom, hogy...
2: Így. Abszolút. Nagy dolog ez. Végképp nem bántva a parasportolókat.
1: Sőt, hát mi hányszor beszélgettünk a speciális olimpiáról, meg itt van nekünk egy nagyon komoly buszsofőrünk is, aki ugye csontvelőtranszplantált, és ő is nyeri a VB-ket meg minden. Mi
3: Azt hittem, hogy nem fogom tudni megnézni komolyan végigülni, és ki fogok menni a stadionból, akkor tenisz tornán voltunk, és nagy világ emberkék ottan teniszeztek, a hatalmas nagy játékosok is, ugye nyilván volt egy olyan versenyszám is, ahol kerekesszékesek teniszeztek. Gyerekek,
1: szerintem ez lehet itt.
3: Teljesítményben, amit ők oda lerámoltak azon a meccsen egymásra szemben, elképesztően
2: nagy. Nagyon vernének minket simán, nem?
3: Az alapállás. Mm-hmm. De az, ha végig gondolod csak az 5 percét annak a teljesítmény, ami mögötte van, hogy azt, hogy hogyan csinálták, ami most is lutbőzik a hátam tőle, akkora hatása van annak.
1: Még egy gyors gondolat, talán egyébként pont a kerekesszékesek számára egy nagyon fontos sport lehet a para, mármint ez a paraszkander, mert ugye, hogy gyakorlatilag erre tudsz majd edzeni, rá tudsz nyomni egy fókuszt, és akkor ezzel fogsz foglalkozni.
2: Lehet.
1: Igen. Azért foglalkozunk ezzel, mert hogy mondtuk, drága hírolvasó kollégánk Molnár Róbert benevezett erre a történetre, és egy-két-három videót ugye az előbb is megnéztünk, hogy hát ez egy eléggé komoly meccsről van szó, két bíró, komoly felkészülés, és az, hogy akkor eldől kvázi 2 másodperc alatt nagyjából.
3: Hát vagy kevesebb.
1: Vagy kevesebb. Hogy ki a keményebb, úgyhogy a Robit van a vonalban, és egy picit beszélgettünk vele erről az őrületéről, úgyhogy azt hiszem, hogy itt is van. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Szia! Na, indítjuk tényleg onnan, hogy én ismerősök vagyunk a közösség oldalon, látom azt, hogy nagyon sok mindent csinálsz, nem tudom, a falocsolástól kezdve, a kajakkenuzáson át, a madármentésig mindent. Ez a szkander honnan jött? Hogy indult ez el, Robi?
4: Én egész életemben küzdősportoltam, 6 éves koromtól judóztam, utána ketvercesztem, boxoltam, tájboxoltam, és most már, hogy ilyen öreg vagyok, 50 fölött, 53 éves vagyok, sérülékeny lettem, és ketrecharc edzéseken többször volt ilyen csontrepedésem, nehezen jöttem rendre, és ez engem azért zavart, mert én hosszú távfutó vagyok, alapvetőleg félmaratonozom.
2: Mindezek mellett,
3: hát aki menekül előle, az simán utolérés, akkor veri le.
1: Igen.
4: Vagy hogyha engem megvernek, el tudom találni. Megvan a másik oldalai. Úgyhogy nagyon zavart az, hogy sokszor lesérültem, és utána hetekig nem tudtam futni, és akkor kerestem egy olyan küzdősportot, amiben kiélhetem ezt a bizonyos méregetést, és mégsem kell állandóan belehalni.
1: Nagyon érdekes, hogy küzdősportnak emlegetjük, vagy emlegeted. Mert ez
4: nagyon keményen küzdősport, és szerintem ennek van egy nagyon mély filozófiája.
1: No.
4: az a mély filozófiája, hogy 30 ezer évvel ezelőtt még a neandervölgyiekkel együtt hülyéskedtünk a Kárpát-medencében, és csak 30 ezer év telt el azóta. 30 ezer évvel ezelőtt még vackunkra húzgáltuk a nőstényt, lelőttük a mamutot, nyersen ettük a medvét, és csak 30 ezer év telt el azóta. Az evolúciós tekintetben nagyon kevés.
3: Egy csomó minden nem is változott a felsoroltakból.
4: És most meg eltartott kis ujjal kell öltön nyakkendőben a férfinak a latte avokádót innia. Aha. És ott van a férfiben, legalábbis magamról, ha beszélek, igenis ott van bennem a győzni akarás, ott van bennem a falka vezetés, ott van bennem az, hogy lelőni, megnyúzni, megenni. Tehát egy ilyen ősi, picit állatias férfiasság, nem hiszem, hogy ez 30 ezer év alatt meg tudna változni gyökerestől.
2: Azt
4: tetszik nekem ebben, hogy kontrollált körülmények között, sportként, akár egy Európa vagy világbajnokságon, egy küzdősportban ez a szerep kinyílhat. És az ember lehet egy kicsit állat, és odarakhatja, és üvölthet, és belemehet, és én vagyok a jobb, és az enyém nagyobb. Ez egy játék, de szerintem egy baromi fontos játék, hogy ez kijöhessen, mert különben csak frusztráció marad ebből az egész evolúciós maradványból. Én ezt gondolom.
1: Nagyon jókat mondasz.
3: Robi is ugye ezt oda tud tenni a versenyen, és ezt át is éld, és tényleg saját magadnak se legyen, hogy is mondjam, csak csalódás, vagy ilyesmi. Mekkora melót kell ebbe belerámolni, mert nyilván azért sportról beszélünk, küzdősportról, valószínűleg egy más spécibezést kíván meg, gondolom én.
4: Nekem az a nagyon könnyű ebben, hogy azért a küzdősportban a kar nagyon benne van, főleg a judóban, a jiu-jitsuban, földharcon. Én ráadásul előtte másztam falat, meg sziklát, abban is ez benne van.
2: Nem csináltál azért.
1: Igen.
4: Még mondok egy párat. Jó. Én egy 12-13 évig én ütőhangszeres voltam, én doboltam, én ütőtanszakot végeztem. És ott azért a dobverővel nyomni 10 évig, tehát igen, van egy jó hozzá alkarom, van egy jó csuklóm, meg van egy teherbírása a testemnek. És a hosszú távfutás miatt a kardióm is jó, és bármilyen furcsa, mert tényleg van olyan, hogy csak 10 másodperc egy meccs, de egy félperces skander mérkőzésben úgy elfáradsz, olyan elképesztő sokszerű teljesítményt kell leadni 150%-ban, hogy nagyon fontos, hogy az embernek az érrendszere, az állóképessége mennyire van rendben. És én ezt is hozok egy ilyet a futás miatt, bár az egy alacsonyabb intenzitású, inkább monotónia tűrést kíván a hosszú távfutás, de ez is benne van, hogy én gyakorlatilag 4 edzés után tavaly elindultam a Judgment Day világkupán, és volt, akit legyőztem. Úgyhogy nekem van egy ilyen adottságom ehhez, és én nem szkanderozom jól. Sőt, én kifejezetten gyöngén szkanderozom, én most tanulom ezt. Inkább a többi adottság van meg, ami születési, vagy a többi sportból. Én most kezdem ezt tanulni, én tök amatőr vagyok.
3: Honnan lehet tanulni egyébként egy amatőrnek most egy ilyen
4: nagyon tényleg? Sok klub van, gyakorlatilag minden városban van klub. És hát az Európa-bajnokságra nem nevezni kellett, hanem ez egy meghívás, és oda be kellett kerülni a nemzeti válogatottba. Aha. És én az előző két országos magyar bajnokságon bronz és ezüstérmes voltam, és így be tudtam kerülni. Ráadásul a magyarok, mivel mi vagyunk a szervezői a Európa bajnokságnak, ugye többen nevezhetünk, mint más országok. Ez általában egy ilyen szabály.
2: Ezért
4: kerülhettem be, nagy szerencsével tulajdonképpen becsúszhattam a válogatottba.
1: Milyen volt? Van csak egy két percünk van, hogy milyen volt?
4: Elképesztő, de én nem erről mesélnék, hanem hallottam, hogy beszélgettetek a paráról.
1: Igen?
4: Gyerekek, a paraszkander döbbenetes. Van például egy stát, egy világbajnoknak a fia, és ő is világbajnok para. A srác kerekesszékben él, verseny előtt ketten fölemelik a srácot, lábra állítják.
1: Nem mondom.
3: Oda megy ez a...
4: Állva nyomja. De úgy, hogy a lába az reszket, tehát alig tudja magát tartani, és nem tud lábbal segíteni, nem tud támasztani, és úgy bajnok, apám az épp egészségesek között.
1: Azta!
4: Elképesztő! Elképesztő! Tehát olyan teljesítmény nyújtanak a paraszkanderosok, hogy mi egészséges épek, hogy ilyen csúnyán mondjam, tátott szájjal nézzük őket.
3: Abszolút.
4: Tehát amit ti mondtatok az előbb, hogy mekkora tisztelet, és képzeljétek el, hogy könnyen lehet, hogy az olimpián a paraszkander már benne lesz.
1: Oh.
4: Az öt karikás játékokon a parával
3: elkezdődik
4: a skander becsatlakozása az olimpiai sportágak közé.
3: Hála
4: és
3: Istenem.
4: A parával igen. kezdődik meg. Elképesztő dolgok vannak, mind a mellett, hogy ez egy bizonyos fajta testrész méregetés, mind a mellett egy elképesztően érdekes, izgalmas és fontos dolog, főleg, hogyha a parát nézzük, akiknek ha kerekesszékbe kényszerül, azért a karja még bitang jó lehet, és ki tudja élni azt.
1: Mi a következő megmérettetés, még egy gyorsan záró kérdésként akkor?
4: Hát figyelj, de ősszel lesznek magyar bajnokságok, ősszel lesz a Judgment Day, a világkupa, arra szeretnék menni, illetve még ősszel egy jó hosszút futni, mondjuk egy 50 kilométer környékét.
1: Jó van. Robi, Csapa, sok sikert kívánunk, és akkor beszélünk majd.
4: Köszönjük! Köszi! Isten áldjon benneteket!
1: Téged is! Szia!
3: Hello, köszi!
1: Hát milyen Iron Man hírolvasunk
2: van? Ez a klasszikus, mit nem csinált. Még én arra lettem volna kíváncsi, de ezt kitaglaljuk majd, hogy jó. Mennyire technikai és mennyire fizikai. Tehát, hogy mi lehet az arány.
1: Jó, mindjárt akkor beszélünk erről is még.

0: történt hétfőn reggel.
1: Itt is vagyunk, jó rádiózás mindenkinek. Hát elpújhatunk volna a Robert.
2: Igen, több aspektus tekintve is. Tehát a lefutott kilométerek, vagy lebírni futott kilométerek kapcsán, meg hát itt vannak ezek az erősportok is.
1: Hát figyelj már most
2: a judósok nagyon erősek egyébként, csak jelzem.
1: Judót mondott, ketrecharcot, ugye maratonfutó, jiu-jitsu, egyébként ő dobolt 12 évig, mellette
2: sziklamászás
1: műsort vezet.
2: Futkozás volt már, azt mondtam.
3: Igen, a futás,
1: van neki rockzenekara, van neki locsolós közössége, nem tudom, madármentést, őket mindent csinál.
3: Óriási. Polihisztor.
2: Abszolút. Nagyon-nagyon jó nyomja azt, amit nyom, és nagyon szépeket mondod, és nagyon jókat, hasznosokat mondott.
3: Nem mellesleg elég jó hangon adja elő.
2: Mindezt olyan hangon, amit irigyelni lehet.
3: Igen.
1: Na, és akkor technika, vagy izom?
3: Igen, mert hogy ez vetődött még föl bennem, de az már hosszú lett volna még taglalni, hogy szerintetek ez 55?
2: Nem. Szerintem 60-70 az erő, és a maradék százalékok 40 vagy 30 lehet a technika. Erő nélkül nem tudsz technikázni valakit.
1: Azt mondta a Robi, hogy ugye neki egy adottsága van ehhez, tehát hogy neki már olyan azért az alkarja, hogy
2: csukló nagyon kell ehhez.
1: Hogy ugye az ütős hangszertől kezdve minden, hogy értől kezdve
3: meg a hegymászás, itt mondta a mászást.
1: Igen, a Judgment Day-ben ugye már nyert érmeket szerzett, tehát hogy értől kezdve most tanulja, tehát most tanulja a technikát, tehát inkább az, hogy akkor van erő benne is.
2: Én szerintem így lehet hozzá. Ilyen 60-70.
3: De biztos, hogy rengeteg a technika.
2: A technika biztosan.
3: Nem? Tehát, hogy hiába vagy bitangerős, biztosan. Viszont nincs technikád, akkor...
2: Most képzeljétek el, hogy ugye tényleg, amit a videón láttunk, azon nem is 10 másodperces volt a meccs, hanem sokkal rövidebb, hogy amikor a bíró elveszi a kezét a kezetekről, és ugye megvan, eldördül úgymond a startpisztoly ebben az értelemben, hogy milyen brutálisan gyorsan kell reagálni arra, aki millisekundumok alatt
3: reagálni, meg tudod,
2: tolja bele az erőt.
3: Nekem eszembe, amikor ő ezt mondta, hogy az mennyire elfáradsz egy akár egy 5 másodperc, egy 10 másodperc meccsen, ilyen Skander mérkőzésen, nekem pont az jutott eszembe, hogy kicsit nagyon béna az analógia, de mint mondjuk egy baleset, egy kisebb autóbaleset, amikor az van, hogy megfeszül még a kicsi ujjadig is mindened, és hogy az is egy
2: kimerültél.
3: Pillanat alatt egy iszonyat nagy energia leadás és igen, megfeszülés, tehát ez is az lehet, hogy tulajdonképp csak startra vársz, igen, és ott egy pillanat alatt kell akkora energiát beleadnod, megfeszülnöd.
1: Igen, de ugye azt, hogy még ezt azért bíróként fél, hogy akkor minden pacient abban az egy másodpercben.
3: Igen,
1: honnan szóval tudod, hogy most az ott érted, hogy ki csal, igen, vagy ki nem csal.
2: És megvannak a trükkök.
3: Vagy hogy mi kellett csalni, mert biztos, hogy
2: biztos, hogy megvannak a fineszek benne, hogy igen, hogy fogod igen, meg már a kezét is.
1: Úgyhogy figyeljük a Robit, jó?
3: Hajrá, szurkolunk neki nagyon.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Minden hónapban óriási akciók a

0: Márka, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu. Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
2: A házigazda Lombos Marci.
1: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel a Funky Night Garami Gáborral.
2: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakel Elit Funky Party.
1: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
3: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
5: Bezár a salgótarjáni gyetmesteri telep. A Leszi állatmenhely egészségügyi okra hivatkozva szűnik meg, de a helyi média értesülése alapján egy állatkínzási ügy áll a döntés hátterében. A Nógrád vármegyei hírlap úgy tudja, évek óta hallhatók történetek arról, hogy az oda beszállított kutyákat különböző módszerekkel kínozzák meg. Konkrétumok nem ismertek, de arra hivatkoznak, hogy 2018 óta folyamatosan tudható, hogy a salgótarjáni állatmenhely körül súlyos problémák és főként morális aggályok merülnek fel. Az újság kérdőjellel számolt be egy eltűnt kutyáról, akiről kiderült, hogy a gyepmester gyűjtötte be, de a gazdájának azt mondta, betegségben elpusztult. Csak hogy a telepen megtalálta a tulajdonos a kutyát, akin láthatólag agyonverés nyomai voltak.
6: A Váci polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy jövő héttől előreláthatóan június 5-ig a Honvéd utcában szennyvíz csatorna rekonstrukciót végeznek. A beavatkozás a Dr. Csányi László körút Honvéd utca csomópontjától a Honvéd utca Kosdi utca kereszteződéséig történik. A Honvéd utcát teljes szélességében és hosszában, a csatlakozó utcák közül pedig a Páfi utcát, a Benicki utcát, a Karcsú-Arzén utcát, a Kosdi utcát és a Csávolszki utcát érintőleges fogja befolyásolni a kivitelezés. A munkavégzés során a meglévő szennyvíz csatorna kerül bélelésre. Újabb országos szakmai elismerést kapott Vác város levéltára, ezúttal az online publikáció kategóriájában. A levéltár térkép időutazás című adatbázisa a második helyezést érte el az adatbázisok és online kiállítások versenyében. Az elismerést Horváth Ferenc levéltárigazgató és Szilágyi András fejlesztő vette át. A díjazott projekt a váci helytörténeti kutatásokat segíti és digitális formában teszi elérhetővé a város múltjához kapcsolódó térképes adatokat. A MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanás során egy ember meghalt, és többen is súlyos sérüléseket szenvedtek. A jelenlegi adatok szerint egy kompresszor hibásodott meg, ami felrobbant és tüzet okozott az üzemben. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója állt a sajtóképviselői elé Tiszaújvárosban, azt követően, hogy a MOL helyi üzemének területén halálos áldozatot is követelő robbanás történt péntek reggel. A robbanás körülményeivel kapcsolatban Hernádi elmondta, hogy üzemi baleset történt. Egy csővezeték robbant be, külső behatolásnak nincs nyoma. A MOL vezetője megerősítette a korábban megjelent információkat, melyek szerint a balesetben egy ember életét vesztette, 9-en pedig megsérültek. A tájékoztatás szerint mindannyian a MOL alkalmazottjai voltak. Az Egyesült Államok további 5000 fővel erősíti csapatai létszámát Lengyelországban, jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Truth Social közösségi oldalon. Az indoklás szerint Amerika fontosnak tartja Lengyelország békéjét és biztonságát. Amerikai katonai források szerint május közepi adatok alapján mintegy 7400 fős amerikai kontingens állomásozik Lengyelországban.
7: Időjárás.
6: Tovább melegszik a levegő, de a nyárias időt ma már élénk szél kísérheti. A csúcs hőmérséklet 27-29 fok között lesz.
7: Közlekedés.
6: Napközben a 12-es úton Verőcén, a 2-es úton Sződligeten és Borsosberényben, a 22-es úton Ipolyszögnél várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Mi a helyzet a Széchenyi közművelődéssel? Erről kezdtünk el beszélgetni az előzőekben Karvas Sanyival, mert hogy hát itt úgy döntött nem olyan régen ugye az önkormányzati képviselő testületi ülésen, ugye a képviselők többsége, hogy hát augusztus végi határidővel megszünteti saját tulajdonú közművelődési non-profit gazdasági társaságát, Széchenyi. Ugye ezt mondtuk az előbb, így ebből voltak a hírek, és ugye itt arról szól a sztori, hogy azt hangsúlyozta például a polgármester Stájer László, hogy fájdalmas, de hát olyan lépésről van szó, amit nem lehet elkerülni, mert hogy igen, mert hogy valahogy rendbe kell rakni a büdzsét, és ugye, ahogy mondtuk, azt kell levágni, ami legkevésbé fáj, és ezért döntöttek amellett, hogy ugye a jelenlegi pénzügyi helyzetben a működésképesség biztosítása élvez elsőbséget, így az van, hogy akkor itt ez a cég, ez a társaság, ez meg fog szűnni. Dr. Serfőzőné Fábián Erzsébet a polgármester is hozzászólt ez az előterjesztéshez, amikor ezt tárgyalták, aki azt mondta, hogy idén a legfontosabb cél a Széchenyi stabil működésének fenntartása, de reméli azt, hogyha ez megvan, akkor utána újra lehetnek ilyen fejlesztések, meg kulturális beruházások, és ugye itt a kérdés az, hogy hát ez a döntés ugye hosszabb távon ugye nyilván a város kulturális életére is hatással lehet, persze. Mert ugye a megszűnő non-profit társaság ez fontos szerepet töltött be a helyi közművelődési programok szervezésében, és ugye a kérdés az, hogy hát milyen formában és milyen háttérrel vagy struktúrával folytatódhat a kulturális kezdeményezések elindítása vagy folytatása a városban, pláne azért is, mert most május közepén vége fele vagyunk már, tehát ugye indulna ez a nyári szezon, azért ott klassz kis helyi programok voltak, hogy visszaemlékszem, ugye a Művelődési Központ előtti téren is ott azért voltak megmozdulások, ezt azért igénylik a Széchenyiek, úgyhogy beszélgetünk most Onodi Kornéllal, aki úgy tűnik, hogy azért valamit fog tenni annak érdekében, hogy ne legyenek akár mondjuk programok nélkül a Széchenyiek, illetve azért itt valamifajta átvevés is megtörténhet. Úgyhogy letisztázzuk azt, hogy akkor hogyan tovább itt a kultúrát illetően Széchenyben. Onodi Kornél pedig itt van a vonalban. Szia Kornél! Jó reggelt!
2: Sziasztok!
1: Igen. Jó reggelt! Na, hát akkor kezdjük is a témát tényleg, mert ez fontos. Akkor talán kezdjük onnan, hogy ti hogyan és miképpen kerülhettek, vagy kerültök bele a képbe, és milyen olyan tervek vannak, vagy milyen olyan folyamatok indulhatnak be, amelyekkel kvázi akkor mondjuk ti fogjátok vinni tovább a közművelődési feladatoknak a szervezését, ellátását. Tisztázzuk ezt akkor, kérlek, Kornél!
2: Hát igazából ez onnan indult ez a megkeresés, vagy ez a felvetés, hogy én Széchenyben üzemeltetek egy éttermet, uh-huh. És már régóta gondolkodtam abban, hogy bővítenem kellene, mert egy kicsit kinőrtük így rendezvények szempontjából. És én is elkezdtem hallani ezt a hírt, hogy valószínű, hogy kikerül külső kéz, meg fogják pályáztatni a Művelődési Központ üzemeltetését. Ez ugye utána jártam, és akkor beadtam egy pályázatot rá, hogy engem érdekelne, mert ott le tudnék bonyolítani bizonyos rendezvényeket.
1: Aha.
2: Meg ugyanúgy ez a kulturális élet fejlesztése, igen, csak így családon belül is érdekelt számunkra, mert testvérem is, Onodi Krisztián, rengeteg kulturális rendezvényt szervez. Ő is már régóta szeretett volna, ugye Balassagyarmaton is sok rendezvény, meg itt Széchenyben is sok rendezvény.
1: Hát hogy, de nem is olyan régen beszéltünk vele, ugye most megint körbe lovagolták itt Palócföldet, meg nem tudom merre mentek, és hány száz kilométert toltak, úgyhogy pont egy pár nappal ezelőtt, hát egy pár nap, pár héttel ezelőtt tudtunk vele is beszélni, hogy akkor milyen lovas történetek voltak, meg ugye a szkíta napok is, meg minden azért hozzáfőződik. Oké, zárójel bezárva, igen.
2: Igen, és akkor így összefogva egy kulturális élet színvonala, mert ő is nagyon sok szakkörtől kezdve minden meggondolkodik, uh-huh. És akkor így felmerült ez a dolog, hogy akkor jó, akkor pályázunk erre a lehetőségre. Én körbejártam a Művelődési Központot, ott láttam, hogy ki tudok alakítani egy gyönyörű szép dísztermet, mert amúgy hiány van itt Széchenyben olyanról is, hogy ilyen komolyabb, nagyobb számú, létszámú lakodalmat, jogászbát, vadászbát meg lehessen valósítani. Már most már kialakításra került ez a terem, utolsó munkálatok folynak rajta, ugye ez saját költségemből csinálom meg, uh-huh. Szerintem szép lesz, ugye a színházteremben is elkezdtem szervezgetni Duma színházat, többféle színház előadást, ugye itt vannak az Andi Szűnyi játszósai, mind a két Szerémi Andi és a másik Garamvölgyi Andrea is nagyon ügyesek, velük is tárgyalásban vagyok, hogy tudnánk fejleszteni a hogy minél több előadást tudjanak előadni. Én közben beadtam egy pályázatot is így saját cégemmel, hogy tudjak még hangtechnikát fejleszteni, fénytechnikát fejleszteni, azt is saját pénzemből, ugye. Nem tudom, sikerül, mi lesz belőle, majd kiderül, 50%-os támogatottsággal. A kulturális dolgokba ugye fel szeretném fejleszteni, mert nagyon jó táncsoportok vannak, énekkar, velük is úgy folyamatosan együttműködve beszélgetünk rajta, hogy tudunk minél több előadást, meg minél kulturálisabb rendezvényeket csinálni. Szerencsére megkaptam így a Művelődési Központtól ugye a pályázatot, hogy elnyertem.
1: Igen, ezt akartam akkor kérdezni, hogy akkor ezt beadtad, hogy akkor te külső, és akkor átvállalod mondjuk ezeknek a szervezését, és akkor erre rábólintott akkor a...
2: Hát igazából a minisztériumtól kezdve mindenki elfogadta, április elsejétől én már át is vettem ennek a üzemeltetését, de ugye úgymond üzemeltetését, hogy elsőnek felújításról van szó, mert elég sok minden meg kell csinálni ahhoz, hogy tudjuk normálisan üzemeltetni ezt az épületet.
1: Sajnos. Aha, tehát akkor először akkor bele kell neked fetszönöd, akkor az nem kis pénzt,
2: nem,
1: abban, hogy
2: nem
1: akkor
2: kis
1: mondjuk...
2: pénz, több millió forintot, így van.
1: Aha, és akkor, hogyha ez megvan, akkor az aparát akkor nagyjából helyre kell, akkor öntől kezdve tudsz tovább lépni, és akkor akár nagyobb
2: és akkor
1: dolgokat
2: így van,
1: is
2: így
1: hozni
2: van.
1: Bele.
2: Létrehozni. Hát most már benne voltam, ugye jó, a május elsői szervezésbe, akkor gyereknapot is tervezünk szervezni. Igazából most már elindítottuk ezt a folyamatot, úgyhogy remélem, hogy próbálunk minél színesebb, minél több mindent létrehozni. Meg ugye az is nagy hiány volt itt, hogy a fiataloknak nincs semmi szórakozási lehetőség.
1: Hát ez mindig nagy probléma. Így van.
2: Ott egy üzlete, vagy egy megbíztam egy ilyen szervezősrácot, egy tarjani szervezősrácot, vele fogunk csinálni egy diszkót, ott is lesz egy külön VIP rész, ahol ilyen csendesebb, nyugodtabb, külön pulttal, külön mosdókkal, amit most felújítottam.
1: Értem.
2: Szóval ott a VIP részbe is fel tudnak menni. Igazából innentől, hogyha ez beválik, akkor a fiataloknak is havonta vagy két havonta csinálunk egy szórakozási lehetőséget.
1: Jó.
2: Szóval igazából megpróbáljuk így beindítani így a Művelődési Központot, hogy gazdaságos legyen, mert eddig sajnos kicsit gazdaságtalan volt, ahogy hallottam az előzményeket.
1: Értem.
2: Meg azon vagyunk, hogy működjön és minél jobb legyen, meg a városnak is legyenek programok.
1: Jó, hát figyelj, akkor meg, figyelünk. Igen, mondd, ha mi van valami...
2: Meg annyit, hogy a gyerekeknek, hogy szeretnék minél több minden, hogy minél több kulturális rendezvény, meg igazából tanfolyamokat, vagy valami szakköröket még beindítani.
1: Aha.
2: De szerencsére kaptam segítséget a Művelődési Központtól, nem is a Művelődési Központtól, hanem a hivataltól, hogy ugye, ahogy átvettem a Művelődési Központot, így a Csatós Noémi, ő ott maradt nálam, mint így kulturális szervező.
1: Igen.
2: Hogy a technikus is, Pápai Laci is ott maradt, ugye akkor a Henny is ott maradt, szóval négy embert át tudtam így venni tőlük, akik már ott szakavatott emberek, szóval nem egyedül kell belefognom ebbe az egészbe, szóval egy kisebb háttércsapatot megkaptam, amit bővítve fogunk egyre jobban, remélem, üzemeltetni.
1: Jó, figyelj, Kori, figyelünk rátok. Jó, és akkor beszéljünk, szóljatok, hogyha van valami, és akkor tudunk erről hírt adni. Jó, és akkor
2: nagyon szépen
1: követjük, hogy alakultok.
3: Még köszönöm.
1: És sok sikert, Kori, beszélünk majd előre, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
1: Szia, ciao, minden jót. Na hát, így állunk most akkor. Sanyika, megnyugodtál, mint ha mondjuk a Széchenyi lennél, akkor megnyugodtál volna.
3: Meg, igen, szerintem helyére került.
1: Igen, úgy érzed. Nehéz azért ez tényleg, mert hogy tudod kigazdálkodni, nincs normális cucc, tehát ugye először bele kell investálnod, mint vállalkozó, azért legyen mondjuk ember, akkor ez az, amiről ugye nem volt pénz az önkormányzatnak, utána beindítani ezt az egészet, tehát hogy...
3: Persze.
1: Igen, most persze, még...
3: És igaza van, hogy tényleg vidéki városokban, meg kis településeken azért nagyon-nagyon nehéz azt megtartani, hogy tényleg valódi és normális és jó programok legyenek. Egyáltalán legyenek programok, mert a legtöbb településen azt gondolom az a legnagyobb probléma, hogy nincs szórakozási lehetőség, nincs program, nincs semmi sok esetben, és mondjuk ki, a mai fiatalok ezért is sokszor inkább elköltöznek, de hát nem kéne.
1: Hát nem, de még arra akarod, beszélhetünk még erről, hogyha gondolod, de a lényeg az, hogy mert még azért átárgyaljuk ezt mindjárt, hogy akkor a Kornélék akkor egy már meglévő kisebb csapattal tudják ezt indítani, és akkor hát nem lesznek programok nélkül, úgy tűnik a Széchenyiek. Egy kis időt kell nekik hagyni, Jó?
3: Minden településnek szüksége van.
1: Hogy ez, hogy lesz nekik, mint lesz, tényleg is időt kell hagyni arra, hogy ezt rendbe tegyék, és valahogy beinduljanak, nyilván azért keresni kell még a határokat, tudni kell azt, hogy akkor ez mióta pagatózni kell, visszamenőleg is átgondolni fejben a koncepciókat, hogy ez tényleg működőképes legyen. Most még ugye itt nyilván a pályázati lehetőségek azok nyilván nagyon kérdőjelesek, mert ugye csak egy pár napos még az új kormány, tehát itt fejlesztési pénzekre még annyira nem nagyon lehet szerintem számítani, ezt majd ki kell várni, ezért is nehéz most az átmeneti időszak legalábbis az én megítélésem szerint, úgyhogy egy nagy kalappal a Kornéléknak, ugye annyi, ahogy te is mondtad.
3: Bizony, így van, sok sikert, és tényleg tőletek viszont azt kérjük, hogy türelem, és higgyétek el, minden a helyére kerül. Én a Kornél hangjában az elszántságot érzem, hallottam ki, és hogy ő tényleg valóban akar tenni Széchenyért. Na. És biztos vagyok benne, hogy fog is tenni.
1: Helyes.

0: baby. Ez történt kedden reggel.
1: Ónodi Kornéllal beszélgettünk az előzőekben. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, hogy mi lesz a Széchenyi közművelődés sorsa, és azért egy-két fontos dolgot megtudtunk a Kornéltól. Ugye, Karvaj Sándor?
2: Hát igen, és nekem nagyon szimpatikus volt a Kornéllal való beszélgetés, mert tényleg elszánt, és ami engem elgondolkodtatott, és...
1: Micsoda?
2: Igazából, hogy 2026-ban is, hát igen, erről kell beszélni. Tudod, hogy amikor ott éltem Nógrád megyében Honton, akkor azt mondtam, hogy igen, nincs program lehetőség, nincs mit csinálni, nincs...
1: Ja, aha, a szokásos téma.
2: Akkor úgy azt mondtam, hogy oké, értem, bár nyilván nem értettem vele egyet, de hogy még mindig erről beszélni kell, és egy Széchenyi, mint város, aranyos kisváros amúgy egyébként nekem tetszik, hogy Széchenyi kapcsán is erről kell beszélni, hogy gyakorlatilag valamit tenni kell, hogy a fiatalok ne menjenek el, és ott kell tartani, és program legyen. Hát ezért ez úgy elgondolkodtatott engem, megmondom őszintén. Tudom, hogy elvándorlás van sok helyen, és hogy Budapest orientált az ország, meg a nagyobb városok, meg a lehetőség. Tehát mi is elmentünk annó Rétságra, Vácra, bulikba, diszkó, stb. De
1: hát akkor Széchenyi... megvan a válasz a kérdésedre.
2: De oké, de azért Széchenyben ott azért mindig voltak lehetőségek. Tehát ha csak a nagy diszkó, ugye annak
1: a diszkó korszak régen, igen, az a paradízó volt talán Széchenyben, nem vagyok már benne.
2: Igen. Tehát én azt gondolom, hogy azért persze nyilván most már azért a diszkó az már nem annyira aktuális, vagy nem azt a korszakot tudja mutatni, amit régen. Uh-huh. Biztos most is működnek ilyen klubok, de igaza van tényleg, mert tenni kell valamit, hogy a fiatalok akkor ne menjenek el, ne vándoroljanak el, mert attól jó egy város, ha van program, van mit csinálni benne, de nem csak város, hanem akár ez egy kis falura is értendő. Tehát, hogy van miért ott élned. Van egy közösség, akivel össze tudsz jönni, jó dolgokat ki tudsz találni, és olyan érdekes tőled, hogy itt van a mai társadalom.
1: Igen.
2: Persze, számítógép, mobiltelefon, stb.
1: Igen.
2: Meg videójátékok, el vannak a kis világukban. De itt van, látod, hogy...

viccet fogunk menni megint, hogy a Széchenyiek várjanak ki, mert a Kornélék most alakítják át a sztorit. Jó, úgyhogy nem lesz a város program nélkül, ezt ugye a Kornél elmondta az előzőekben, és azon vannak, hogy azért akár infrastruktúra, technika, a belső terek fejlesztésén keresztül, beleinvestálva egy kis pénzt is, maga a környezet is már kulturáltabb legyen, jobban lehessen benne akár érezni magát az embernek, és aztán ezt követően akkor akár a Duma Színháztól kezdve minden tud jönni majd, és megtölteni ezt tényleg most már programokkal, úgyhogy türelem, ugye azt kérte a Kornél, és akkor meglátjuk, hogy fog ez alakulni.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
3: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élőzene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
4: A házigazda Lombos Marci.
3: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
4: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakeli Itt Funky Party.
3: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
1: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
6: Kevés vásárló, csökkenő bevétel, sok kiadás. Ez állhat a salgótarjáni belvárosi spárüzlet bezárásának hátterében, tudta meg a Megafon. Tegnap jelent meg hír arról, hogy a kelet-nógrádi város központjában bezárja egységét az üzletlánc, amit hivatalosan az áruházi helyszínek ésszerűsítésével magyaráz a Spár. Úgy tudjuk, az üzletként használt helyiség bérleti díja annyira magas, hogy a kereskedő nem tudta kigazdálkodni azt, ez magyarázhatja leginkább a 30 éve ott működő Spár bezárását. Az üzlet június végéig működik. Pesák Ádám széchenyi színész úgy döntött, hogy grafikus akadémiát végez el. A döntés mögött az a felismerés állt, hogy a színház, az éneklés és az előadó művészet mellett egy olyan kreatív szakma is helyet kaphat az életében, amelyben más eszközökkel, de ugyanúgy az alkotási a főszerep. Pesák számára az elmúlt év a tanulásról, a fejlődésről és a kitartásról szólt. Azt nyilatkozta, hogy sokat adott neki a képzés, rengeteget tanult és nagy örömöt jelentett számára, amikor most, tavasszal sikeres vizsgát tett. Ezzel hivatalosan is művészeti grafikussá vált. Újabb országos szakmai elismerést kapott Vác város levéltára, ezúttal az online publikáció kategóriájában. A levéltár térkép időutazás című adatbázisa a második helyezést ért el az adatbázisok és online kiállítások versenyében. Az elismerést Horváth Ferenc levéltárigazgató és Szilágyi András fejlesztő vette át. A díjazott projekt a váci helytörténeti kutatásokat segíti és digitális formában teszi elérhetővé a város múltjához kapcsolódó térképes adatokat.
7: Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint nem kell tartani attól, hogy ukrán gabona árasztaná a magyar piacot. Úgy véli, a jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem elsősorban a magyar piacra irányul. Szerinte a kukoricapiacot inkább a Lengyelországból és Szlovákiából érkező import befolyásolja. Bóna Szabolcs emlékeztetett rá, hogy az Európai Unió jelenlegi szabályai szerint az Ukrajnából származó gabonafélékre továbbra is 0%-os vám vonatkozik. Emiatt az EU-ukrán szabadkereskedelmi megállapodás jelenleg nem játszik meghatározó szerepet a gabonapiacon. Bóna Szabolcs hozzátette, a klímaváltozás miatt Magyarország hosszabb távon várhatóan kukoricából csak önellátásra lesz képes. Ez jelentős, tonnánként akár 30-40 eurós versenyhátrányt okozhat a hazai takarmányipar, az állattenyésztés, valamint a keményítő, izocukor és etanolgyártás számára. A miniszter szerint aszályos időszakokban valós veszélyt jelenthet az ukrán gabona árletörő hatása, ezért indokolt lehet bizonyos korlátozások bevezetése. Ugyanakkor a döntéseknél figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztés érdekeit is.
5: Időjárás.
7: Tovább melegszik a levegő, de a nyárias időt ma már élénk szél kísérheti. A csúcs hőmérséklet 27-29 fok között lesz.
1: Közlekedés.
7: Napközben a 12-es úton Verőcén, a 2-es úton Sződligeten és Borsosberényben, a 22-es úton Ipolyszögnél várható trafipax.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye. Ez a reggeli ritmus.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Ahogy Karvasanyi mondaná, édes percekkel folytatjuk a reggeli műsorunkat.
2: Számból vetted ki a szót.
1: Mindig, amikor én édesége sztori van, akkor mindig is mondjuk a édes percek a megafonban.
2: Így van.
1: Igen,
2: így van,
1: igen. Na, hát balassagyarmati kötődésű a történet. Van nekünk egy Mészáros Gáborunk, aki balassagyarmatról származik, gyarmati gyerek, és akivel az évek folyamán nagyon sokszor beszélgettünk, mert hogy ő csinált egy csokoládé céget, egy csokoládé manufaktúrát, lehet azt így is fogalmazni, így is mondani. Ne az ilyen standard csokikról gondoljunk, jó? Tehát, hogy tehát ég és föld, nem azt, hogy Makó Jeruzsálem, ég és föld, föld és Szaturnusz távolságokra van az a fajta csokoládé minőségben elgondolásban, amiket egyébként kitalál Mészáros Gábor, és vele sokszor beszélgettünk, hogy talán itt legutóbb az a, hát hogy is mondjam, kifejezés az, amit ízlelgettünk, hogy ez a bean to bar szemléletű csokoládé készítés, ugye mi azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye hogy bean, mint a bab, tehát hogy a csokoládé kiindulási alapanyagától kezdve egészen magáig, ugye to bar, ugye hogy magáig a szeletig, ő nyomon követi azt, hogy merre megy és milyen alapanyagok alapján készül a csokoládé. Tehát egy hihetetlen csoki professzor a Gabi, és hát ugye általában akkor hívjuk fel őt mindig, amikor valami brutális eseménye, valami brutális mennyiségű díjat zsebel be. Ez most sem volt másképpen, mert egy pár nappal ezelőtt volt az International Chocolate Awards európai elődöntője, ez Bordóban volt, és hát itt az ő csapata, az ő csokija ismét egyébként rangos nemzetközi elismeréseket nyertek, mert mondd,
2: hogy gyerekkorában ő szerette az édességet, egyáltalán a csokit, tehát hogy
1: hát gondolom, hogy valami ilyen lehetett, tehát hogy
2: ennyire.
1: Hát ugye ennyire.
2: Hát minden gyerek szereti a csokit.
1: Hát hogy
2: meg
1: ne?
2: Mit tudom én a mai napig nyilván, úgyhogy Gábor, ha figyelsz, és remélem, hogy már hallasz bennünket.
1: Hát még nem, de hát majd igen. Tehát ugye a Megafon szerkesztőségébe érkezik a csokoládé pak általában a beszélgetések után.
2: Majd átküldöm akkor a pontos cím.
1: Jó, megköszönjük, hogy akkor honnan fogsz ide érkezni. Jó, ja. Van, rendben van.
2: Nem, hanem, hogy hova kell küldeni.
1: Brutális ízek, azt kell mondanom, tehát, hogy tényleg nagyon sok interjúban mondta azt a Gabi, hogy a magyarok többsége, meg az emberek többsége, nem is csak a magyarok többsége, még nem evett normális csokoládét. Tehát, hogy
2: ez olyan elgondolkodó.
1: Hogy igen, tehát 70%-os étcsokik meg, hogy tehát hihetetlen a sztori. És ugye most Bordóban voltak, és ugye a 26-os International Chocolate Awards európai elődöntőjén több csokoládé is a világ élvonalába került. Ugye ez a Bean to Bar szemléletben készült kollekció darabjai a szakma egyik legjelentősebb megmérettetésén bizonyították a kivételes minőséget, egyediséget, oda voltak meg vissza. Úgyhogy mindjárt mondjuk azt, hogy akkor hány ilyen érem, hány olyan érem, és hogy ez tényleg miért is egy fontos lépés. Pár dal, és Mészáros Gábor a vendégünk.

0: történt kedden reggel.
1: Vissza is jöttünk, itt vagyunk, és hát igen, csokoládé professzorunkkal fogunk majd beszélgetni mindjárt, és Karvas Anyi már azért itt igen, haptákban van, hogy akkor hát mi legyen, hogy legyen majd ezekkel a csokoládékkal.
2: Igen,
1: majd egyszer összehozzuk ezt, Sanyika, messze vagy te tőlünk, de a lényeg az az, hogy itt most egy fontos hírről van szó, amit van akarunk nektek osztani, ugye Mészáros Gáborról van szó, aki ugye vasaramati származású csokoládé professzor, és a Gabival mindig beszélgettünk az elmúlt években azzal kapcsolatban, hogyha az ő isteni és hihetetlenül jó minőségű és világklasszis csokoládéi, azok újabb és újabb megmérettetésen valami klassz eredményt hoznak. Igen, tehát csak ekkor beszélgettünk vele, mert hogy állandóan bármilyen megmérettetésen csak klassz eredményt hoznak. Ennyi.
2: Igen, ugye? Igen. Tehát, hogy minden nap beszélgethetnénk vele, mert minden nap szinte fogyasztunk valamennyi csokit, és hát a csoki az egy örök téma, finom.
1: Igen, csak ugye ahogy mondtam az előbb, ugye ő is mondta egy interjúban, hogy hát amit eszünk, az azért nem biztos, hogy csoki. Hasonlóan ahhoz, az sokszor mondtam már nekem, egy barátom volt Ceylonon, tehát hogy amit te gondolsz, hogy ott megiszod a reggeli zöld teádat, vagy fekete teádat, nem tudom én milyen márkák kapcsán, az gyakorlatilag az avar ezekről a tea ültetvényekről, mert hogy a tea az ott nem itt kezdődik. Tehát valami hasonlóan vagyunk ellátva csokoládéval is, és ugye az avar fölötti része tehát tekintve az már ugye minőségi teázás, és hát ha mondjuk elmegy egy csokoládé készítő Dél-Amerikába, és ott megnézi azt, hogy akkor most ott milyen ott a csokoládébab, és hogy már az a terve, hogy akkor, tehát legutóbb talán pont úgy beszélgettünk, hogyha már saját ültetvénye lesz, és akkor azért ott tudja már figyelni a saját csokoládé ültetvényét, az már azért egy non plusz útra. Tehát ez megint egy más vonal. Úgyhogy a Gábor ugye ezt képviseli, óriási meló van mögötte az elmúlt években, és hát most Bordeaux-ban voltak egy pár nappal ezelőtt, mert hogy az International Chocolate Awards-nak az európai elődöntője, és ugye ő már most ebben a Bean to Bar szemlélőben csinálja a csokikat, ami azt jelenti ugye, hogy hát tényleg kimegy, megnézi az ültetvény, hogy akkor hogy vannak ezek a kis csokoládé, vagy kakaóbabok, bocsánat, idézőjelesen, kakaóbabok, és akkor ezeket nyomon követve készíti el ő a manufaktúrájukban a csokoládét, tehát hogy nyomon követi a kakaóbabtól kezdve egészen a csoki szeletig azt, hogy akkor mi van és
2: én
1: hogy van.
2: Kóstolnám. És most ne haragudj, én nagyon bírlak és szeretlek, jó kollega vagy, barát, mindent, de most beköplek a Gábornak, hogy én még egy falatot se kaptam azokból a finom csokikból.
1: Hát, ettél te szerintem, mert régen is volt.
2: Talán egyszer a stúdióban.
1: Jó, de hát most mire megjönt, tehát valamikor már nekem sem jut, tehát hogy szokott a Gábor küldeni, és akkor ez így megjön, és akkor már az összes doboz ki van pattintva, és akkor mondom, mi van? Elintéztem, mondom nektek egy kis csokoládét, és akkor azt sem mondjátok, hogy fapapucs. Veszélyes vadászatok szoktak történni itt a szerkesztőségen belül, és mindig fülelnek a kollégák, hogyha én a Gáborral beszélgetek. Na, de lényeg, nem azért hívjuk fel őt, hanem azért, hogy tényleg egyrészt büszkekedjünk, palasoramati kötődés, másrészt meg, ugye beszéljünk arról, hogy akkor milyen eredmények születtek, úgyhogy Mészáros Gábor itt is van a vonalban. Szia Gabi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, kívánok mindenkinek!
1: Szia, jó reggelt! Na akkor egy kicsit büszkekedjünk, kérlek, mert hogy mondtuk a hallgatóknak is, ugye kim voltatok most Bordeaux-ban, és ugye ez a 2026-os International Chocolate Awards európai elődöntője, ez ugye itt hát a világ évvonalába tartozó csokoládé manufaktúrák, cégek termékei versenyeztek. Na mennyi érmet hoztál? Kezdjük talán ezzel, és akkor innen kiindulunk.
3: Jó, összesen 7 érmet sikerült szerezni.
1: Okay.
3: Alapvetően kaptunk 2 aranyérmet, 3 ezüst, 1 bronz, illetve volt egy külön díjunk is.
1: Oké, és akkor... Csak hogy azért tudják hallgatók is, hogy akkor milyen minőségű, milyen receptúra alapján elkészített csokoládékat díjaztak ilyen éremesővel.
3: Nos, ennek a versenynek a szereplői csak és kizárólag úgynevezett bean-to-bar csokoládéi lehettek. Uh-huh. Csak egy picit szeretném körbeírni, hogy mindenki megértse, hogy pontosan miről van szó.
1: Jó, pontosít.
3: A világon per pillanat dolgozik nagyságrendileg 100 000 olyan vállalkozás, aki valamilyen szinten kapcsolatba kerül a csokoládéval. Ők valamelyik csokoládégyártó vállalat, alapanyaggyártó vállalat alapanyagait vásárolják meg, és azzal dolgoznak, készítenek különböző csokoládé terméket, egy cukrász, egy tortát, az étteremben a csokis desszertnek a séfje, aki elkészíti, stb. Stb. Most ezzel szemben a bean to bar csokoládé készítők száma mindössze körülbelül nagyságrendileg 800 globálisan, szemben a körülbelül 90-100 000-rel. Tehát ez egy nagyon szűk, nagyon pici, nagyon kicsi szakma, és ez azt fedi le, és ez azt jelenti, hogy a bean-to-bar technológiával készített csokoládék nem egy mondjuk francia, belga, vagy olasz, vagy bármilyen származású csokoládé alapanyaggyártó vállalat csokoládéjával készített csokoládétermék, hanem a csokoládékészítő, azaz én, elmegyek, felfedezek különböző kakaoültetvényeket a világ számos pontján, elmegyek Venezuelába, Costa Ricába, Jamaikára, bárhova, ott felkutatok nagyon különleges minőségű, genetikájú, nagyon nemes és nagyon különleges ízvilágokkal rendelkező kakaóbabokat, és ezekből készítjük el mi saját magunk a csokoládé alapanyagot, amiből elkészül a végtermék. Tehát ennek az a lényege, hogy teljes transzparencia van a skálán, tehát onnantól kezdve, hogy a kakaóbab ültetvényessel mi megegyezünk, onnantól kezdve egy közvetlen kereskedelmi kapcsolaton keresztül jön létre az üzlet, nem tőzsdén vásárolunk, uh-huh. háromszoros, nem tudom, áttétes kapcsolatrendszeren keresztül, hanem közvetlenül a farm tulajdonosától vásároljuk meg a kakaóbabokat, és ezekből készítjük úgy a csokoládé alapanyagot, hogy a folyamatok minden egyes lépését saját magunk kontrolláljuk bent a műhelyen belül.
1: De Gábor is akkor ennek pont akartam a múltkor is, ezt megkérdezni, hogy nem volt már arra idő, mikor Norbi is itt volt, és akkor vele tudtunk itt meg veled is beszélgetni, hogy ezt egyébként üdvözlik a kakaóbab ültetvényesek, hogy akkor olyan kontakt van kialakítva, amely abszolút nem ez a tőzsdei sztori, hanem egy ilyen közvetlen a termesztőtől a csokisig lévő kapcsolat?
3: Abszolút. Nyilván már csak abból kifőleg is, mert itt sokkal több pénzhez jutnak hozzá, de ezek annak köszönhetőek, hogy ezek az ültetvény tulajdonosok nagyon különleges genetikájú kakaóbabokkal foglalkoznak a saját ültetvényeiken, illetve különleges szakértelemmel rendelkeznek a születelést követő nagyon fontos fázisokban, ami a fermentációs folyamat, illetve a szárítási folyamat. Mert hogyha ez nincs megfelelően elvégezve, hiába rendelkeznek ők nagyon különleges adottságú kakaóbabokkal, ha ezt a két feladatot nem megfelelően végzik el, akkor nem lesz jó csokoládé abból a kakaóbabból, bármilyen jó szakértelemmel is rendelkezik a csokoládé készítő, és azt tudni kell, hogy nagyságrendileg legalább háromszoros szorzóról beszélünk itt pénzösszegben, tehát míg egy ipari termelésre szánt silányminőségű kakaóbab ára, mire eljut az ültetvényeshez, mondjuk Elefántcsontparton vagy Gánában, ahhoz képest minimum háromszoros árat kapnak készhez a direkt kereskedelemnek köszönhetően ezek az ültetvény tulajdonosok, akik kiváló minőségű kakaóbabbal rendelkeznek.
1: Tisztán, figyelj, még egy két percig, mert engem még olyan érdekelt, hogy mondjuk a te termékeid, a te csokoládéid, ugye mondtad, hogy agyában 800-an vagytok, akik hasonló szemlélettel készítitek a csokoládét, hogy te jól találod meg az ültetvényt, vagy hogy mi a titka annak, hogy akkor mondjuk megint ilyen éremeső volt ebben az elődöntőben. Tehát, hogy miben vagy jó, az már így körvonalazódott benne, hogy miben vagy jobb, mint mondjuk a másik 799?
3: Alapvetően nagyon jó kapcsolatrendszert sikerült kiépítenünk az elmúlt 15 évben, amióta úgy bármilyen szinten is foglalkozunk csokoládékkal, és nyilván itt szükséges egyfajta kapcsolatrendszer és egy bizalomrendszer.
1: Aha, akkor az emberi belül. Tényező tehát akkor például.
3: Ez is egy fontos dolog, ugyanis nyilván nagyon sok csokoládékészítő szívesen vásárolna ilyen-olyan kakaóbabot, de sok esetben a bizalmi rendszer, a kapcsolatok, a kapcsolati tőke, a korábban mit tettünk le az asztalra. Nyilván, mivel egyébként Magyarországon nincs olyan szakmai értő közönség, elmondhatom, hogy külföldön a megítélése az sokkal magasabb szintet képvisel, mint itthon Magyarországon. De sokkal jobban elismerik a Csokovi által letett dolgokat az asztalra, mint itthon, mert Magyarországon sajnos a csokoládé kultúra nem azt a szintet képviseli, mint mondjuk Franciaországban, vagy bárhol máshol tőlünk nyugatabban.
1: Akkor ebben azért még van hova fejlődnünk, mi?
3: Van. Igen, de hát ez valahonnan elkezdődik. Aztán majd megérkezünk egyszer csak oda. Így van.
1: Oké. Okay. Gábor,
3: amit még elmondani, bocsánat, egy dolog a csokoládéról, tehát hogy ezek a csokoládék csak és kizárólag a Bintubár csokoládék két alapanyagból készülnek, tehát minden olyan ipari jellegű eljárás, metódus és alapanyag használat mellőzve van a mi csokoládékból, ami egy ipari csokoládéban benne van, csak és kizárólag a nagyon kiváló minőségű kakóbabot, valamint nátszukrot. Tehát mi alapvetően se lecitint, se különböző más egyéb növényi zsíradékot, semmit nem rakunk a csokoládéba, mint amit egyébként az ipari készítés során mindenféleképpen leszoktak tenni.
1: Hát ezért is vagytok egyébként akkor itt a világhírűek, úgyhogy gratulál még egyszer nektek, Gábor, és akkor beszélünk a következő éremesőnél. Jó? Úgyhogy szurkolunk, és akkor csináljátok.
3: Köszönöm is. Hamarosan érkezik az is csoki csomag a postolón.
1: Karvas Anyi kollega, akkor ülhet. Köszönjük. Szia, Gábor, minden jót neked. Szia, szia.
3: Sziasztok!
1: Szia. Rülhetsz, Karvas Anyi, rülhetsz.
2: Igen. Remélem, hogy meghagyjátok a részemet.
1: Igyekszünk. Na, jól van, innen is még egyszer óriási gratulál Gábornak, hajrá!

0: akkor tényleg arat, és gratulálunk ezúton is neki, és tök jó, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rád, mert bár mondom, én nem kóstoltam a csokiai, de... Ez egy üzenet volt, Gábor, de biztos vagyok benne, hogy nem ok nélkül tudsz mindenhol érmeket elhozni, és biztos vagyok benne, hogy nagyon finom termékeid vannak, és komolyan mondom, hogy azért ez egy érdekes világ lehet. Tehát azért, mert mi a csokira azt mondjuk, hogy igen, finom, jó, bármilyen tehetünk, a leggagyibbat is, de hát nyilván itt azért minőségi csokira 70-80%-os dolgokról beszélünk.
1: Igen, csak ugye még az se elég, tehát ugye pont erről beszélgettünk, ugye, hogy az hogy a bean to bar, tehát ugye a kakaó babtól kezdve mondjuk a csokoládé szeretik, te végigköveted azt fizikálisan is, hogy milyen az alapanyag és hogy hogyan és miképpen indul el, az megint egy más történet, mert attól még, hogy 70%-os a kakaó tartalma, attól még az lehet szar, már bocsánat. Itt megint más a szitu. Itt ugye ő elmegy Costa Ricára, összespanol a kakaóbabos Juannal, érted? Nem tudom, hogy eldumálgatnak meg minden, végigvinnek ott a hegyen, végigmennek a hegyen, mint amikor te bemész egy almásba, egy teszed kapcsán, és akkor leszed ez az almát, vagy
0: Mikolára jártunk.
1: Na látod, ez pont olyan, csak azt csinálja a Gábor, vagy akkor elmegy Venezuelába, vagy Costa Ricára, és akkor mondom, Juannal átbeszélik, hogy mi van, megnézi, hogy akkor milyen genetikai adottságokkal rendelkezik az adott kakaóba, és akkor na, akkor és akkor nyilván van ütve az üzlet, és akkor Budapestre érkezik, onnan attól a Juantól, Costa Ricáról az adott izé. Tehát érted, hogy ez a különbség, hogy nem a nagy vállalatoktól vásárolod föl, hanem minden gyakorlatilag figyel. Úgyhogy ilyenből csak 800 van a világon. Ilyen kis manufaktúra. Tehát azért itt ebben van a ráció, és mondom azért, ez már olyan szintek, Sanyi, tehát...
0: El sem tudom képzelni egyébként. Igen.
1: De nem mondjuk... luxus ez, bocsánat, tehát hogy nem azt kell, nem azt mondom, minden nap ilyet kell többni a gyereknek, vagy a saját, mi együnk minden nap, hanem meg lehet azért engedni azt, hogy akkor egy ilyet egyszer bekóstolsz, és akkor veszel, és izé. Vagy bármilyen ilyen prémium dolgot, tehát hogy nem annyira luxus ez, mint amennyire ember gondolná.
0: Egyébként azért úgy a társadalom nyitottabb most már az egészséges dolgok reményében is, az egészséges dolgok miatt inkább kifizeti a drágább dolgokat. Ezt mindig elmondják, akár szilveszterkor is, hogy már a jobb minőségű virslit választják az emberek, meg csokiba is gondolom, hogy
1: igen, csak ugye, áldozunk igen, rá csak azért. Még megint ez azért még egy picit még magasabb kategória. Úgyhogy mindegy. Sanyika, szólok, ha el nem felejtem, jó, hogyha megjött a pakk.
0: Jó, köszönöm szépen.
1: Igazán nincs mit, jól van.

0: Köszönjük a figyelmet és a fülelmet, kedves hallgatók, itt a vége Fusabére. Ennyi volt a mai ritmusunk, de majd holnap folytatjuk, mert hogy azért a témáinknak a végéig még nem jutottunk, lesz mit behoznunk a holnap reggeli műsorba is. Ugye, Sanyi?
1: Így van, tényleg megyünk, mert jönnek a hírek, aztán Házi Attilával a Feedbeat, mi pedig majd akkor holnap, ahogy mondotta az Ádám is, visszatérünk hozzátok, vigyázzatok magatokra, pihenjetek, szórakozzatok, érezzétek jól.
0: Hát rengeteg programma, tehát gyerekek, azért most ez a Váci Motoros Dunakanyaros Fesztivál, a Jazzfest Balassagyarmaton, minden lesz holnap, Pampuska, ez a hétvége, ez gyerekek a tiétek, úgyhogy mindenki menjen és mozorogjon. Gondolom azért Attilahoz majd egy-két sportos ötletet is, úgyhogy tartsatok vele, és mi pedig holnap reggel jövünk. Ciao.
1: Sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Reklám.
5: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggál.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Grogu, most!
7: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
8: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
9: Ez az igaz út.
3: Star Wars. A Mandalóri és Grogu a mozikban.
10: Reklámot hallottak.
11: 10 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
12: Bezár a salgótarjáni gyetmesteri telep. A Leszi állatmenhely egészségügyi okra hivatkozva szűnik meg, de a helyi média értesülése alapján egy állatkínzási ügy áll a döntés hátterében. A Nógrád vármegyei hírlap úgy tudja, évek óta hallhatók történetek arról, hogy az oda beszállított kutyákat különböző módszerekkel kínozzák meg. Konkrétumok nem ismertek, de arra hivatkoznak, hogy 2018 óta folyamatosan tudható, hogy a salgótarjáni állatmenhely körül súlyos problémák és főként morális aggályok merülnek fel. Az újság kérdőjellel számolt be egy eltűnt kutyáról, akiről kiderült, hogy a gyepmester gyűjtötte be, de a gazdájának azt mondta, betegségben elpusztult. Csak hogy a telepen megtalálta a tulajdonos a kutyát, akin láthatólag agyonverés nyomai voltak. A Váci polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy jövő héttől előreláthatóan június 5-ig a Honvéd utcában szennyvíz csatorna rekonstrukciót végeznek. A beavatkozás a Dr. Csányi László körút Honvéd utca csomópontjától a Honvéd utca Kosdi utca kereszteződéséig történik. A Honvéd utcát teljes szélességében és hosszában, a csatlakozó utcák közül pedig a Pálfi utcát, a Benicki utcát, a Karcsú Arzén utcát, a Kosdi utcát és a Csávolszki utcát érintőleges fogja befolyásolni a kivitelezés. A munkavégzés során a meglévő szennyvíz csatorna kerül bélelésre. Újabb országos szakmai elismerést kapott Vác város levéltára, ezúttal az online publikáció kategóriájában. A levéltár térkép időutazás című adatbázisa a második helyezést ért el az adatbázisok és online kiállítások versenyében. Az elismerést Horváth Ferenc levéltárigazgató és Szilágyi András fejlesztő vette át. A díjazott projekt a váci helytörténeti kutatásokat segíti és digitális formában teszi elérhetővé a város múltjához kapcsolódó térképes adatokat. A MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanás során egy ember meghalt, és többen is súlyos sérüléseket szenvedtek. A jelenlegi adatok szerint egy kompresszor hibásodott meg, ami felrobbant és tüzet okozott az üzemben. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatóját a sajtóképviselői elé Tiszaújvárosban, azt követően, hogy a MOL helyi üzemének területén halálos áldozatot is követelő robbanás történt péntek reggel. A robbanás körülményeivel kapcsolatban Hernádi elmondta, hogy üzemi baleset történt. Egy csővezeték robbant be, külső behatolásnak nincs nyoma. A MOL vezetője megerősítette a korábban megjelent információkat, melyek szerint a balesetben egy ember életét vesztette, 9 pedig megsérültek. A tájékoztatás szerint mindannyian a MOL alkalmazottjai voltak. Az Egyesült Államok további 5000 fővel erősíti csapatai létszámát Lengyelországban, jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Truth Social közösségi oldalon. Az indoklás szerint Amerika fontosnak tartja Lengyelország békéjét és biztonságát. Amerikai katonai források szerint május közepi adatok alapján mintegy 7400 fős amerikai kontingens állomásozik Lengyelországban.
4: Időjárás.
12: Tovább melegszik a levegő, de a nyárias időt ma már élénk szél kísérheti. A csúcs hőmérséklet 27-29 fok között lesz.
8: Közlekedés.
12: Napközben a 12-es úton Verőcén, a 2-es úton Sződligeten és Borsosberényben, a 22-es úton Ipolyszögnél várható trafipax.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most, ahol a sportos életmód
4: mindig sláger.
10: Fitbit.
9: És nekem is van egy közlekedési hírem. Balassagyarmaton lezárták az Ady Endre utcát a Hétvezér és az Erdélyi József utcák között, mert eltört egy vízvezeték, ezért felbontották az utat, egyik sáv sem járható. Már a múlt hét végén is ez volt a helyzet, azóta sem végeztek a javítással. Hát a közérdekű info után köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Házi Attila, egy fantasztikus nyárias napon, ami végre megérkezett, és mindenki örömére az egész hétvége így fog telni, ezért aztán bátran lehet szabadtéri programokat is tervezni. Jó idő van a futáshoz, bringázáshoz, vagy egy nagy túrát is lehet indítani, amihez én adom a jó hátteret és a jó ritmust, közben pedig további kiváló programokat is mondok majd egész nap, ugyanis ez a hétvége bővelkedik jó programokban. Tacskók, evés, ivás, zene, maraton, minden van, csak ott kell legyünk, úgyhogy indítsuk a szombatot ma is a legjobb slágerekkel, már is itt a Tones & I, szól a dance.

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila, elkezdődött a Palócföldi Tacskó találkozó. Akinek úgy rémlik, hogy ez mintha már lett volna, elmondom, hogy valóban jók az emlékek, de csak a dátum miatt. Az eredeti időpontban rossz idő volt, ez a múlt hétvége volt, ezért módosítottak, és most hétvégén, azaz éppen ma rendezik meg a találkozót Széchenyben. A megnyitó pillanatait éljük, aztán délután tacskó szépségverseny, valamint színpadi műsorok is színesítik a napot. A sok tacsit a Nosztalgia Múzeum udvarán találja meg minden érdeklődő.

Itt a Megafon a mikrofonnál Házi Attila. Május 23-án a Dezsők ünneplik a névnapjukat. Ez a név erős vágyat ébreszthet a viselőjében arra, hogy másokat segítsen. Ez a vágy gyakran annyira erőteljes, hogy túlságosan is bevonhatja magát mások életébe, ami esetleg indokolatlan aggodalomhoz vezethet. Kedves Dezsők, szokjatok le ezekről, inkább éljétek a saját életeteket, ne a másét. Sok boldogságot kívánok nektek, és természetesen azokat is köszöntöm, akik május 23-án születtek. Boldog szülinapot!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A korábbi bajnok és az idei bajnoki cím várományosa játszotta a labdarúgó Nógrád vármegyei kupa döntőjét. A karancslapújtő a Salgótarjáni SBTC ellen lépett pályára. A végeredmény 3-1 lett a Salgótarján javára, amit úgy értékelt a klubedzője, hogy nehéz meccs volt, a lapújtőiek jól zártak mindig, és nehezen találtak ellenük megoldást az első félidő végéig. Aztán a másodikban már más taktikával mentek pályára, és meg is lett az eredménye. A karancslapújtő edzője viszont azt mondta, hogy tompának érezte a játékosait, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen egész évben összesen 10-12 ember játszik, nem tudnak továbbfejlődni, de az, hogy ennyire jól teljesítenek még most is, az mindenképpen elismerendő. És bár ez a kupadöntő is fontos volt, de van itt még valami, ami a salgótarjániak szempontjából lényeges. Hamarosan kiderül, hogy sikerül-e a Nógrád vármegyei első osztályú bajnokság megnyerését követően az NB3-ba feljutniuk. Ha igen, akkor jön a következő kérdés, lesz-e pénz?

0: Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, 11 óra van, megállunk egy percre, jönnek a hírek, aztán pedig folytatjuk a legfrissebb horoszkópokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Minden hónapban óriási akciók

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
2: A házigazda Lombos Marci.
1: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
2: Vasárnap Mihály Iréka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakel Elit Funky Party.
1: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
3: Reklámot hallottak.
4: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
5: A MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanás során egy ember meghalt, és többen is súlyos sérüléseket szenvedtek. A jelenlegi adatok szerint egy kompresszor hibásodott meg, ami felrobbant és tüzet okozott az üzemben. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatóját a sajtóképviselői elé Tiszaújvárosban, azt követően, hogy a MOL helyi üzemének területén halálos áldozatot is követelő robbanás történt péntek reggel. A robbanás körülményeivel kapcsolatban Hernádi elmondta, hogy üzemi baleset történt. Egy csővezeték robbant be, külső behatolásnak nincs nyoma. A MOL vezetője megerősítette a korábban megjelent információkat, melyek szerint a balesetben egy ember életét vesztette, 9 pedig megsérültek. A tájékoztatás szerint mindannyian a MOL alkalmazottjai voltak. Gávődi János színész azt várta, hogy az országgyűlési választások után hidak lezárása fog megtörténni, és lövések dördülnek el Magyarországon. Vagyis nem lesz békés a hatalomátadás. A színész szerint bő másfél évtizednyi súlyos teherért véget a kormányváltással. Mint azt a 24.hu idézte, hosszú volt ez a mögöttünk hagyott 16 esztendő. Annak minden lélekrombolásával, háborús fenyegetésével, hazugságkampányával és az emberek megosztottságával. Minimum 10 éves gázvásárlási szerződésről folytat tárgyalásokat Tomás Taraba szlovákiai környezetvédelmi miniszter azeri kollégájával. A tervek kapcsán még nem hozták nyilvánosságra a beszerzendő azeri gázmennyiségét. Azerbajdzsán eddig 16 országgal kötött gázszállítási szerződést, közte 13 európaival. Börtönre ítélt egy brit bíróság azt a kamionsofőrt, aki 2,9 milliárd forintnyi fontot érő kokain csempészet Kim Kardashian alakformáló fehérnemű márkájának szállítmányában. A brit nemzeti bűnügyi ügynökség szerint a férfi Hollandiából Essexbe tartott, útközben megállt, hogy a teherautó speciálisan átalakított hátsó ajtajának rekeszében elrejtsék a 90 kg-nyi, egyenként 1 kg-os csomagolásba pakolt kábítószert. A Chelmsfordi koronabíróság 13,5 év börtönbüntetésre ítélte kábítószer csempészetért.
4: Időjárás.
5: Tovább melegszik a levegő, de a nyárias időt ma már élénk szél kísérheti. A csúcs hőmérséklet 27-29 fok között lesz.
3: Közlekedés.
5: Napközben a 12-es úton Verőcén, a 2-es úton Sződligeten és Borsosberényben, a 22-es úton Ipolyszögnél várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
3: Fitbit.
7: 3 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila. Carly Rae Jepsen és a Let's Be Friends szól hamarosan, előtte Charlie Puth és a Loser. Most pedig Lady Gaga-val indítjuk az órát. Stupid Love.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük is már is a kossal. A szerelem most különösen sok energiát adhat neki, és úgy érzi, bármit képes megvalósítani a párja mellett. A könnyedség azonban csalóka lehet, mert hajlamos lehet hirtelen döntéseket hozni anélkül, hogy végig gondolná a következményeket. Vika, egy korábbi csalódás még mindig ott motoszkál benne, de ideje felismerni, hogy ebből is erőt meríthet. A nehéz tapasztalatok most segíthetnek abban, hogy tisztában lássa, kik azok, akik valóban mellette állnak. Ikrek. Most különösen fontos, hogy a pénzügyeket reálisan kezelje, és ne a pillanatnyi vágyak vezessék. Egy jól átgondolt beruházás sokkal többet érhet, mint az állandó és apró költekezések. Ha hosszabb távon gondolkodik, stabilabb alapokat teremthet magának. Rák. Munkahelyi ügyekben váratlan helyzetek inspirálhatják arra, hogy változtasson bizonyos dolgokon. Egy kellemetlen élmény vagy kritika most nem visszahúzza, hanem éppen előre lendíti. Oroszlán. A mozgás ma különösen jó hatással lehet a lelkére és a hangulatára. Ha feszültebbnek érzi magát, egy könnyed séta vagy sportolás gyorsan kizökkentheti a negatív gondolatokból. Nem kell nagy teljesítményre törekedni, a lényeg most a feltöltődés. Szűz. A pénz most sokat segíthet abban, hogy fontos döntéseket hozzon az életében, ugyanakkor egyre inkább érzi, hogy az anyagi biztonság önmagában még nem jelent boldogságot. Érdemes ma arra is figyelni, mi az, ami valóban örömöt és nyugalmat ad. Mindjárt az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak. Egyetlen megasláger, és jön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, már is jön a mérleg horoszkópja. Ideje más szemmel nézni a partnerére és felismerni, hogy a kapcsolat valódi együttműködésről szól. Nem elég csak elvárni a figyelmet és a szeretetet, neki is aktívan támogatni kell a másikat. Skorpió. A párkapcsolatban most különösen fontos lehet a megfelelő tér és szabadság biztosítása. Nem kell minden pillanatot együtt tölteni ahhoz, hogy erős maradjon a kötelék. Ha egy kis én időt ad a másiknak, azzal valójában közelebb kerülhet hozzá. Nyilas. A barátairól most sok minden kiderülhet, különösen akkor, ha nehezebb helyzetbe kerül. Érdemes körbenézni, kik azok, akik valóban ott vannak még a bajban is. A hétvége fontos felismeréseket hozhat. Bak, a szerelem most lendületet és új motivációt adhat neki a mindennapokban. Könnyen elhiheti azonban, hogy minden problémát félresöpörhet egy jó érzés kedvéért. Ha nem veszít a józanságából, nagyon szép élmények várhatnak rá. Vízöntő. Egy csalódás most mélyebben érintheti, mint szeretné beismerni, de ebből sokat tanulhat. A nehéz érzések segíthetnek abban, hogy tisztában lássa a határokat és az igényeket. Hogyha nem menekül el a problémák megoldása elől, akkor hosszú távon erősebbé válhat. És végül jöjjenek a halak. Különösen fontos, hogy a pénzügyekben tudatos döntések szülessenek. A fölösleges kiadások helyett érdemes inkább olyan dolgokra költeni, amik hosszú távon építik majd az életet. Egy okos döntés most később komoly biztonságot teremthet. Vajon mi lesz az? Szerencsés napot kívánok mindenkinek! Megafon! Megafon!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Jövő hétvégén teljesítménytúrát rendeznek a Cserhátban. 15 és 31 kilométeres távokra lehet jelentkezni. A rajt célhelyszín Varsány. A rövidebb táv érinti a tábi pihenőt, a Rimóci fogadalmi kápolnát, a napszámos órát, a Palóc főkötő kiállítás helyszínét, és így tér vissza a varsányi versenyközpontba. A résztvevőket egy tál meleg étellel is várják majd a célban. Jelentkezni a 061-201-3734-es telefonszámon lehet. Még egyszer a telefonszám 061-201-3734. Teljesítmény túra a Cserhátban jövő hétvégén.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. CH Klíma.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Rogu, most!
8: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
9: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
10: Ez az igaz út.
11: Star Wars, a Mandalóri és Grogu a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
12: A Megafon hírei következnek 2026. május 23-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
12: Kevés vásárló, csökkenő bevétel, sok kiadás. Ez állhat a salgótarjáni belvárosi spárüzlet bezárásának hátterében, tudta meg a Megafon. Tegnap jelent meg hír arról, hogy a kelet-nógrádi város központjában bezárja egységét az üzletlánc, amit hivatalosan az áruházi helyszínek ésszerűsítésével magyaráz a spár. Úgy tudjuk, az üzletként használt helyiség bérleti díja annyira magas, hogy a kereskedő nem tudta kigazdálkodni azt, ez magyarázhatja leginkább a 30 éve ott működő spár bezárását. Az üzlet június végéig működik. Pesák Ádám széchenyi színész úgy döntött, hogy grafikus akadémiát végez el. A döntés mögött az a felismerés állt, hogy a színház, az éneklés és az előadó művészet mellett egy olyan kreatív szakma is helyet kaphat az életében, amelyben más eszközökkel, de ugyanúgy az alkotási a főszerep. Pesák számára az elmúlt év a tanulásról, a fejlődésről és a kitartásról szólt. Azt nyilatkozta, hogy sokat adott neki a képzés, rengeteget tanult, és nagy örömöt jelentett számára, amikor most, tavasszal sikeres vizsgát tett. Ezzel hivatalosan is művészeti grafikussá vált. Újabb országos szakmai elismerést kapott Vácváros levéltára, ezúttal az online publikáció kategóriájában. A levéltár térkép időutazás című adatbázisa a második helyezést érte el az adatbázisok és online kiállítások versenyében. Az elismerést Horváth Ferenc levéltárigazgató és Szilágyi András fejlesztő vette át. A díjazott projekt a váci helytörténeti kutatásokat segíti és digitális formában teszi elérhetővé a város múltjához kapcsolódó térképes adatokat. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint nem kell tartani attól, hogy ukrán gabona árasztaná a magyar piacot. Úgy véli, a jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem elsősorban a magyar piacra irányul. Szerinte a kukoricapiacot inkább a Lengyelországból és Szlovákiából érkező import befolyásolja. Bóna Szabolcs emlékeztetett rá, hogy az Európai Unió jelenlegi szabályai szerint az Ukrajnából származó gabonafélékre továbbra is 0%-os vám vonatkozik. Emiatt az EU-ukrán szabadkereskedelmi megállapodás jelenleg nem játszik meghatározó szerepet a gabonapiacon. Bóna Szabolcs hozzátette, a klímaváltozás miatt Magyarország hosszabb távon várhatóan kukoricából csak önellátásra lesz képes. Ez jelentős, tonnánként akár 30-40 eurós versenyhátrányt okozhat a hazai takarmányipar, az állattenyésztés, valamint a keményítő, izocukor és etanolgyártás számára. A miniszter szerint aszályos időszakokban valós veszélyt jelenthet az ukrán gabona árletörő hatása, ezért indokolt lehet bizonyos korlátozások bevezetése. Ugyanakkor a döntéseknél figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztés érdekeit is.
2: Időjárás.
12: Tovább melegszik a levegő, de a nyárias időt ma már élénk szél kísérheti. A csúcs hőmérséklet 27-29 fok között lesz.
1: Közlekedés.
12: Napközben a 12-es úton Verőcén, a 2-es úton Szőrligeten és Borsosberényben, a 22-es úton Ipolyszörnél várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Okay.
10: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most, ahol a sportos életmód
4: mindig sláger.
5: Fitbit.
13: 25 fok van Nógrádban és a Dunakanyarban, és jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. A mikrofonnál Házi Attila, és már is robogunk tovább. Jön a Krisztál és az Ezer Hold, előtte még az Atomic Kitten és az Eternal Flame szól, most pedig Christina Aguilera 2000-es meg a slágere nyitja az órát. Come on over!
14: Come on.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A korábbi bajnok és az idei bajnoki cím várományosan játszotta a labdarúgó Nógrád vármegyei kupa döntőjét. A karancslapújtő a Salgótarjáni SBTC ellen lépett pályára. A végeredmény 3-1 lett a Salgótarján javára, amit úgy értékelt a klubedzője, hogy nehéz meccs volt, a lapújtőiek jól zártak mindig és nehezen találtak ellenük megoldást az első félidő végéig. Aztán a másodikban már más taktikával mentek pályára, és meg is lett az eredménye. A karancslapújtő edzője viszont azt mondta, hogy tompának érezte a játékosait, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen egész évben összesen 10-12 ember játszik, nem tudnak továbbfejlődni, de az, hogy ennyire jól teljesítenek még most is, az mindenképpen elismerendő. És bár ez a kupadöntő is fontos volt, de van itt még valami, ami a salgótarjániak szempontjából lényeges. Hamarosan kiderül, hogy sikerül-e a Nógrád vármegyei első osztályú bajnokság megnyerését követően az NB3-ba feljutniuk. Ha igen, akkor jön a következő kérdés, lesz-e pénz?

Alvaro Soler és a Szélról szólt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Lesz-e még változás a 21 év alattiak Nógrád vármegyei labdarúgó bajnokságának élén? Ugyanis a Diós Jenő áll 57 ponttal az első helyen, második a Bátony terenye 56 ponttal, a Kalancslapújtő pedig 52 pontjával a harmadik pozícióból várja a folytatást. És mint mondtam, az utolsó két hétvége van már csak hátra. A 25. fordulóban a Bátony terenye a Héhalommal találkozik, az Érsekvadkert a Mohorával, a Günther a Kalancslapújtővel játszik, a Széchenyi a Berccellel, a Diós Jenő a Mátra Mindszenttel lép pályára, és a Nőtincs a Vizslással játssza le ezt a fordulóját. Úgyhogy még várható változás az utolsó két hétben is, a 21 év alattiaknál izgalmas lesz a végjáték.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Balassagyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Grogu, most!
6: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
7: Részt tőlük? Hát jól teszed.
8: Ez az igaz út.
4: Star Wars. A Mandalóri és Grogu a mozikban.
9: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élőzene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
10: A házigazda Lombos Marci.
9: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
10: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
9: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
1: Reklámot hallottak.
11: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
12: Pesák Ádám széchenyi színész úgy döntött, hogy grafikus akadémiát végez el. A döntés mögött az a felismerés állt, hogy a színház, az éneklés és az előadó művészet mellett egy olyan kreatív szakma is helyet kaphat az életében, amelyben más eszközökkel, de ugyanúgy az alkotási a főszerep. Pesák számára az elmúlt év a tanulásról, a fejlődésről és a kitartásról szólt. Azt nyilatkozta, hogy sokat adott neki a képzés, rengeteget tanult és nagy örömöt jelentett számára, amikor most tavasszal sikeres vizsgát tett. Ezzel hivatalosan is művészeti grafikussá vált. A Tahitót falu vezeti a Pest vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság északi csoportját. A most következő záróforduló már nem változtat azon, hogy a csapat bajnokká váljon, és a dobogó további sorrendjét sem fogja módosítani, az utolsó összecsapások egyike sem. Vagyis kijelenthető, hogy a Pileszántó a második, a Göd a harmadik helyen zár. Gávölgyi János színész azt várta, hogy az országgyűlési választások után hidak lezárása fog megtörténni, és lövések dördülnek el Magyarországon. Vagyis nem lesz békés a hatalomátadás. A színész szerint bő másfél évtizednyi súlyos teherért véget a kormányváltással. Mint azt a 24.hu idézte, hosszú volt ez a mögöttünk hagyott 16 esztendő. Annak minden lélekrombolásával, háborús fenyegetésével, hazugságkampányával és az emberek megosztottságával. Vádat emeltek egy férfi ellen Kecskeméten, aki úgy jutott csak nem 2 millió forint jogtalan haszonhoz, hogy bolti alkalmazottként a már visszaváltott palackok egy részét újra visszaváltotta. A közlemény szerint a férfi fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, így az időszak végére több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett további 57 alkalommal vásárlási utalványt választott, majd az üveg visszaváltó blokkokat az áruházi vásárlás során az önkiszolgáló kasszáknál felhasználva további több mint 250 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját. Börtönre ítélte egy brit bíróság azt a kamionsofőrt, aki 2,9 milliárd forintnyi fontot érő kokain csempészet Kim Kardashian alakformáló fehérnemű márkájának szállítmányában. A brit nemzeti bűnügyi ügynökség szerint a férfi Hollandiából Essexbe tartott, útközben megállt, hogy a teherautó speciálisan átalakított hátsó ajtajának rekeszében elrejtsék a 90 kg-nyi, egyenként 1 kg-os csomagolásba pakolt kábítószert. A Chelmsfordi koronabíróság 13 és fél év börtönbüntetésre ítélte kábítószercsempészetért. nem szereti az egyházat, nem hisz benne, ezért ma már nem keresztelkedne meg Molnár Ferenc Karamell. Az énekes azt mondta, bár hisz Istenben, de az egyházat hamisnak látja, és kritikus azzal szemben. Az egyház működését a politikával hozta összefüggésbe az énekes.
8: Időjárás.
12: Tovább melegszik a levegő, de a nyárias időt ma már élénk szél kísérheti. A csúcs hőmérséklet 27-29 fok között lesz.
8: Közlekedés.
12: Napközben a 12-es úton Verőcén, a 2-es úton Sződligeten és Borsosberényben, a 22-es úton Ipolyszörnyél várható trafipax.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: És most, ahol a sportos életmód
8: mindig sláger.
14: Fitbit.
15: Kellemes délutánt kívánok a Megafon mikrofonjánál Házi Attila délután 4-ig. Hamarosan ránézünk a Nógrád és Pestvár megyei első osztályú labdarúgó bajnokságok pillanatnyi állására. Már csak 2 forduló van ebben a szezonban hátra. Mi változhat majd az élmezőnyben? Kik lehetnek a bajnokok? Mindjárt az is kiderül. Baby.

Ákos, és a tükör szólt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. És ahogyan azt már a délelőtt során mondtam, a Salgótarjáni SBTC számára leginkább az fontos, hogy a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságot hát torony magasan megnyeri, és ezzel lehetőséget kap arra, hogy az MB3-hoz csatlakozhasson. De ez a lehetőség azért nem automatikus, tehát még azért várni kell heteket arra, hogy kiderüljön, hogy valóban feljutnak-e. Nyilvánvalóan nekik az a vágyuk, már csak azért is, mert végül is Nógrád vármegye legnagyobb városának csapatáról van szó, hogy a Salgótarján azért méltó helyet foglalhasson el, és tudjuk, hogy az elmúlt évek során sajnos eléggé hullámvölgyeket élt meg ez a klub, és sosem tudta tartani magát, úgymond az élvonal klubjai között. Hát most újra lehetőséget kaphatnak, mert azok után, hogy 64 ponttal állnak az első helyen a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban, senki nem veheti el tőlük ezt már a következő két fordulóban, ami még hátra van, ugye ez a hétvége és a következő hétvége, ugyanis a mögöttük 53 ponttal álló Pásztó csapata már ez behozhatatlanul nem tudja leküzdeni ezt a hátrányt velük szemben, úgyhogy nagyjából meg is van, hogy ki lesz az első helyezett, ez biztos, még ami a harmadik meg a második hely a kérdése, a Karancslapújtő és a Pásztónak az eredményei, ugyanis a harmadik helyen most a Karancslapújtő áll 50 ponttal, na ez változtatható még meg ezen és a következő hétvégén is. Meglátjuk, hogy sikerül-e. A Pásztó a Karancsberénnyel játszik, azzal a csapattal, amely az utolsók között van, így nem várhatjuk azt, hogy majd a Pásztó nem szerez pontot, tehát egyelőre úgy néz ki, hogy nem fog változni az állás, és ugyanez a hír igaz a Karancslapújtőre is, ami szintén az utolsók között kullogó Szüggyel játszik majd ma délután 5 órakor.

Never Gonna Not Dance Again. Ez volt Pink itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. A Pest vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban is az utolsó előtti fordulót játsszák ebben a szezonban, már is itt van három eredmény a 29. fordulóból. Dunavarsányvecsés 0-4, Perbál Vác 1-1, Bugyi Pilis 2-0, a többit pedig a mai napon játsszák majd különböző időpontokban. Az Aranyszarvas Felsőpakony, hát körülbelül most ér véget, egyelőre még nincsen eredményünk, de a többit majd 5 órakor kezdik, úgyhogy valószínűleg csak a holnapi nap során tudjuk majd meg a pontos eredményeiket, és ezt követően pedig a tabella véglegességét is. Ebben a pillanatban az első helyen a Vecsés áll 78 ponttal, második a Dunavarsány 64 ponttal, harmadik a Szentendre 61 ponttal, és ahogy az előbb is mondtam, mivel 2 forduló van hátra ebből a szezonban, a Vecséstől, ami 78 ponttal áll az élen, már nem vehető el a bajnoki cím. Ellenben a második és harmadik helyért még várható küzdelem, tehát a Dunavarsány és a Szentendre is jelentős eséllyel változtathat majd a végeredményen. És végül még nézzük meg a Vác helyét ebben a bajnoki táblázatban. 16 csapatos mezőny van, a váciak a 11. helyen állnak, 29 lejátszott mérkőzést követően 10 nyertes meccs, 15 vesztes és 4 döntetlen a mérlegük, 34 ponttal állnak.

BTS és a Dynamite szólt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Nógrád vármegye egyik legnagyobb sportegyesülete, a Balassagyarmati Vitalitás, a szokásoknak megfelelve megrendezte közgyűlését, aminek keretében elismerték az elmúlt év legeredményesebb és legtehetségesebb sportolóit. Idén 7 szakosztály, 24 sportolója kapott valamilyen díjat.

Az atlétikai szakosztályban Leszenyicki Gergő, Hegyi Eszter és Cibulya Csongor. Az erőemelő szakosztályban Tornyos András, Ruzsinné Tiles Judit, Sklenár Tamás és Honti Attila. Hegyi kerékpárban Szász Eszter és Jamrik Egon. Íjász szakosztályban Cseh Barnabás, Lengyel Ruben, Piric Barnabás, Molnár Péter, Demer Richard és Olá László. Kajakkenuban Mogyorósi Emese, Kenyeres Adél, Vrboszki Liza, Ódor Benedek. Látványtánc szakosztályban Gál Kitti, Nagyová Vanessa, Sárdi Boglárka és Reznicek Luca. A szabadidő szakosztályban pedig Szedlák Csaba kapott elismerést.

0: Erika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
2: A házigazda Lombos Marci.
1: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
2: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
1: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én Balassagyarmaton.
3: Reklámot hallottak.
4: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
5: A MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanás során egy ember meghalt, és többen is súlyos sérüléseket szenvedtek. A jelenlegi adatok szerint egy kompresszor hibásodott meg, ami felrobbant és tüzet okozott az üzemben. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója állt a sajtóképviselői elé Tiszaújvárosban, azt követően, hogy a MOL helyi üzemének területén halálos áldozatot is követelő robbanás történt péntek reggel. A robbanás körülményeivel kapcsolatban Hernádi elmondta, hogy üzemi baleset történt. Egy csővezeték robbant be, külső behatolásnak nincs nyoma. A MOL vezetője megerősítette a korábban megjelent információkat, melyek szerint a balesetben egy ember életét vesztette, 9 pedig megsérültek. A tájékoztatás szerint mindannyian a MOL alkalmazottjai voltak. Gávődi János színész azt várta, hogy az országgyűlési választások után hidak lezárása fog megtörténni, és lövések dördülnek el Magyarországon. Vagyis nem lesz békés a hatalomátadás. A színész szerint bő másfél évtizednyi súlyos teher ért véget a kormányváltással. Mint azt a 24.hu idézte, hosszú volt ez a mögöttünk hagyott 16 esztendő. Annak minden lélekrombolásával, háborús fenyegetésével, hazugságkampányával és az emberek megosztottságával. Minimum 10 éves gázvásárlási szerződésről folytat tárgyalásokat Tomás Taraba szlovákiai környezetvédelmi miniszter azeri kollégájával. A tervek kapcsán még nem hozták nyilvánosságra a beszerzendő azeri gázmennyiségét. Azerbajdzsán eddig 16 országgal kötött gázszállítási szerződést, köztet 13 európaival. Börtönre ítélte egy brit bíróság azt a kamionsofőrt, aki 2,9 milliárd forintnyi fontot érő kokain csempészet Kim Kardashian alakformáló fehérnemű márkájának szállítmányában. A brit nemzeti bűnügyi ügynökség szerint a férfi Hollandiából Essexbe tartott, útközben megállt, hogy a teherautó speciálisan átalakított hátsó ajtajának rekeszében elrejtsék a 90 kg-nyi, egyenként 1 kg-os csomagolásba pakolt kábítószert. A Chelmsfordi koronabíróság 13,5 év börtönbüntetésre ítélte kábítószercsempészetért.
6: Időjárás.
5: Tovább melegszik a levegő, de a nyárias időt ma már élénk szél kísérheti. A csúcs hőmérséklet 27-29 fok között lesz.
3: Közlekedés.
5: Napközben a 12-es úton Verőcén, a 2-es úton Sződligeten és Borsosberényben, a 22-es úton Ipolyszögnél várható trafipax.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
6: mindig sláger.
3: Fitbit.
8: A világot csak úgy lehet jobbá tenni, hogy az ember először saját magán kezdi a változtatást. Minden társadalmi probléma, közöny vagy igazságtalanság ellen az első lépés az egyéni felelősségvállalás. Fontos kérdésről és témáról énekel. Michael Jackson, Man in the Mirror 1988-ból itt a Megafonban.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Túl van a táv felén a Fussuk körbe Magyarországot májusi kihívás, ami Balassagyarmatról indult. A program lényege, hogy bárki, aki futni megy, mérje le a megtett utat, küldje be a szervezőknek, és azt hozzáadják a többiek eredményéhez, így virtuálisan igyekeznek együtt körbefutni az ország határát. Balassagyarmatról nyugat felé indult ez a kaland, és már túl vannak Mohácson a résztvevők, ami jó hír, hiszen még egy hét van hátra a májusból, és ez biztató arra nézve, hogy valóban megtörténhet majd a várakozások szerinti körbefutás. Sőt, most látom az aktuális állapotot, ami szerint már Szegedet is elérték a futók, eddig ez 1250 kilométert jelent.

Robbie Williams és a Pretty Woman szólt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Június 12-e ismét egy csodálatos nap lesz a sportolók számára, azoknak, akik eleve szeretik a mozgást, és azoknak is, akik példát szeretnének mutatni, mert hogy idén, június 12-én este 7-től ismét jön a mozgás éjszakája. Balassagyarmaton is számos esemény várja majd az érdeklődőket. Aerobik, fitness, asztali tenisz, futás, harcművészet, jóga, hegyi kerékpározás, kispályás labdarúgás, sárkányhajó, kajakkenu, szap, spinning, streetball, tánc, tagball, várhatóan ezek lesznek a programok, a részleteket később teszik közzé a szervezők.

Eiffel, ez volt Gáspár Laci itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Bejelentette visszavonulását Jászapáti Petra olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó. Őt idézem. Az első világkupám 2014-ben Ázsiában volt, és a mai napig érzem a motivációt és a tüzet, amikor visszagondolok ezekre a pillanatokra. Azóta számtalan világkupán, Európa és világbajnokságon indultam, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy két olimpián is versenyezhettem. Találkoztam a férjemmel, életre szóló barátságokat kaptam, és egy mélyebb megértést arról, hogy ki vagyok és mire vagyok képes. Vissza kell vonulnom. Írta 27 éves

0: Itt a Megafon a mikrofonnál Házi Attila. Május 23-án a Dezsők ünneplik a névnapjukat. Ez a név erős vágyat ébreszthet a viselőjében arra, hogy másokat segítsen. Ez a vágy gyakran annyira erőteljes, hogy túlságosan is bevonhatja magát mások életébe, ami esetleg indokolatlan aggodalomhoz vezethet. Kedves Dezsők, szokjatok le ezekről, inkább éljétek a saját életeteket, ne a másét. Sok boldogságot kívánok nektek, és természetesen azokat is köszöntöm, akik május 23-án születtek. Boldog szülinapot!
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Grogu, most!
5: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
6: Fész tőlük? Hát jól teszed.
7: Ez az igaz út.
3: Star Wars. A Mandalóri és Grogu a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: 15 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
8: Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint nem kell tartani attól, hogy ukrán gabona árasztaná a magyar piacot. Úgy véli, a jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem elsősorban a magyar piacra irányul. Szerinte a kukorica piacot inkább a Lengyelországból és Szlovákiából érkező import befolyásolja. Bóna Szabolcs emlékeztetett rá, hogy az Európai Unió jelenlegi szabályai szerint az Ukrajnából származó gabonafélékre továbbra is 0%-os vám vonatkozik. Emiatt az EU-ukrán szabadkereskedelmi megállapodás jelenleg nem játszik meghatározó szerepet a gabonapiacon. Bóna Szabolcs hozzátette, a klímaváltozás miatt Magyarország hosszabb távon várhatóan kukoricából csak önellátásra lesz képes. Ez jelentős, tonnánként akár 30-40 eurós versenyhátrányt okozhat a hazai takarmányipar, az állattenyésztés, valamint a keményítő, izocukor és etanolgyártás számára. A miniszter szerint aszályos időszakokban valós veszélyt jelenthet az ukrán gabona árletörő hatása. Ezért indokolt lehet bizonyos korlátozások bevezetése. Ugyanakkor a döntéseknél figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztés érdekeit is. A MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanás során egy ember meghalt, és többen is súlyos sérüléseket szenvedtek. A jelenlegi adatok szerint egy kompresszor hibásodott meg, ami felrobbant és tüzet okozott az üzemben. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója állt a sajtóképviselői elé Tiszaújvárosban, azt követően, hogy a MOL helyi üzemének területén halálos áldozatot is követelő robbanás történt péntek reggel. A robbanás körülményeivel kapcsolatban Hernádi elmondta, hogy üzemi baleset történt. Egy csővezeték robbant be, külső behatolásnak nincs nyoma. A MOL vezetője megerősítette a korábban megjelent információkat, melyek szerint a balesetben egy ember életét vesztette, 9 pedig megsérültek. A tájékoztatás szerint mindannyian a MOL alkalmazottjai voltak. Védvonal nevű országos hálózat létrehozását jelentette be a Fidesz nevében Kocsis Máté országgyűlési képviselő. A honatja ismertette. A választások után megnőtt a politikai indulatok és az agresszió szintje, különösen a Tisza párt támogatóinak részéről. Szerinte a nyilvánosságban és az online térben is megjelentek erőszakos, fenyegető megnyilvánulások, amelyek már a volt kormánypárt támogatóinak mindennapi életére is hatással vannak, beleértve fizikai és verbális támadásokat is.
9: Nem szereti az egyházat, nem hisz benne, ezért ma már nem keresztelkedne meg Molnár Ferenc Karamell. Az énekes azt mondta, bár hisz Istenben, de az egyházat hamisnak látja, és kritikus azzal szemben. Az egyház működését a politikával hozta összefüggésbe az énekes.
2: Időjárás.
8: Tovább melegszik a levegő, de a nyárias időt ma már élénk szél kísérheti. A csúcs hőmérséklet 27-29 fok között lesz.
1: Közlekedés.
8: Napközben a 12-es úton Verőcén, a 2-es úton Szőrligeten és Borsosberényben, a 22-es úton Ipolyszögnél várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
10: Fitbit.
2: Fitbit.
0: Fitbit. 3:03 a mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban Ronan Keating és a Lovin is Day szól nálunk, előtte Szilárd Odafenn, most pedig az Empire of the Sun, We Are the

ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Jövő hétvégén teljesítménytúrát rendeznek a Cserhátban. 15 és 31 kilométeres távokra lehet jelentkezni. A rajt célhelyszín Varsány. A rövidebb táv érinti a tábi pihenőt, a Rimóci fogadalmi kápolnát, a napszámos órát, a Palóc főkötő kiállítás helyszínét, és így tér vissza a Varsányi versenyközpontba. A résztvevőket egy tál meleg étellel is várják majd a célban. Jelentkezni a 061-201-37-34-es telefonszámon lehet. Még egyszer a telefonszám 061-201-37-34. Teljesítmény túra a Cserhátban jövő hétvégén.

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. A maihoz képest holnap melegebb lesz, már akár 29-30 fok közötti csúcsokat is mérhetünk. Erős UVB-sugárzás lesz jellemző az egész nap során. Szinte zavartalan napsütés várható.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Kétnapos jazzfesztivál kezdődött a mai napon Balassagyarmaton a Palócligetben. 3 órakor nyitották meg a Kertmozi programjával, Like a Child, Fábián Juliról szóló dokumentumfilmet vetítenek. A koncertek 5 órakor kezdődnek, Paja and the Raptors, aztán Rabbi Lili Quintet, végül Temesi Berci és barátai 21.30-tól, utána pedig Garami Gábor, Funky Night DJ szettje zárja majd a szombatot. Vasárnap szintén 3 órakor Kertmozi, Jamie Foxx Oscar-díjas alakításával a Ray lesz látható. 5 órakor Mihály Réka, Romhányi Áron duó, aztán este 7-től Kozma Orsi kvartett. 21 órakor Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsora, majd pedig záróakkordként 22.30-tól Vincent Vega Bakelit funky partiával ér véget a Liget Jazz Fesztivál Balassagyarmaton. Jó szórakozást kívánok a programokhoz, én pedig búcsúzom, hiszen 4 óra van, jönnek a hírek, utána pedig minden idők legnagyobb slágerei megszakítás nélkül. A legfrissebb sporteredményekkel holnap folytatom délelőtt 10-től itt a Megafonban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. 2 nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
5: A házigazda Lombos Marci.
4: Szombaton Paja and the Raptors, Rabbi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
5: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Kvartett, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakel Elite Funky Party.
4: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
2: Reklámot hallottak.
6: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
9: Bezár a salgótarjáni gyetmesteri telep. A Leszi állatmenhely egészségügyi okra hivatkozva szűnik meg, de a helyi média értesülése alapján egy állatkínzási ügy áll a döntés hátterében. A Nógrád vármegyei hírlap úgy tudja, évek óta hallhatók történetek arról, hogy az oda beszállított kutyákat különböző módszerekkel kínozzák meg. Konkrétumok nem ismertek, de arra hivatkoznak, hogy 2018 óta folyamatosan tudható, hogy a salgótarjáni állatmenhely körül súlyos problémák és főként morális aggályok merülnek fel. Az újság kérdőjellel számolt be egy eltűnt kutyáról, akiről kiderült, hogy a gyepmester gyűjtötte be, de a gazdájának azt mondta, betegségben elpusztult. Csak hogy a telepen megtalálta a tulajdonos a kutyát, akin láthatólag agyonverés nyomai voltak.
10: A Váci polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy jövő héttől előreláthatóan június 5-ig a Honvéd utcában szennyvíz csatorna rekonstrukciót végeznek. A beavatkozás a Dr. Csányi László körút Honvéd utca csomópontjától a Honvéd utca Kosdi utca kereszteződéséig történik. A Honvéd utcát teljes szélességében és hosszában, a csatlakozó utcák közül pedig a Pálfi utcát, a Benicki utcát, a Karcsú Arzén utcát, a Kosdi utcát és a Csávolszki utcát érintőlegesen fogja befolyásolni a kivitelezés. A munkavégzés során a meglévő szennyvíz csatorna kerül bélelésre. Újabb országos szakmai elismerést kapott Vác város levéltára, ezúttal az online publikáció kategóriájában. A levéltár térkép időutazás című adatbázisa a 2. helyezést érte el az adatbázisok és online kiállítások versenyében. Az elismerést Horváth Ferenc levéltárigazgató és Szilágyi András fejlesztő vette át. A díjazott projekt a váci helytörténeti kutatásokat segíti és digitális formában teszi elérhetővé a város múltjához kapcsolódó térképes adatokat. A MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanás során egy ember meghalt, és többen is súlyos sérüléseket szenvedtek. A jelenlegi adatok szerint egy kompresszor hibásodott meg, ami felrobbant és tüzet okozott az üzemben. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatóját a sajtóképviselői elé Tiszaújvárosban, azt követően, hogy a MOL helyi üzemének területén halálos áldozatot is követelő robbanás történt péntek reggel. A robbanás körülményeivel kapcsolatban Hernádi elmondta, hogy üzemi baleset történt. Egy
9: belső vezeték robbant be, külső behatolásnak nincs nyoma. A MOL vezetője megerősítette a korábban megjelent információkat, melyek szerint a balesetben egy ember életét vesztette, 9-en pedig megsérültek. A tájékoztatás szerint mindannyian a MOL alkalmazottjai voltak. Az Egyesült Államok további 5000 fővel erősíti csapatai létszámát Lengyelországban, jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Truth Social közösségi oldalon. Az indoklás szerint Amerika fontosnak tartja Lengyelország békéjét és biztonságát. Amerikai katonai források szerint május közepi adatok alapján mintegy 7400 fős amerikai kontingens állomásozik Lengyelországban.
5: Időjárás.
9: Tovább melegszik a levegő, de a nyárias időt ma már élénk szél kísérheti. A csúcs hőmérséklet 27-29 fok között lesz.
2: Közlekedés.
9: Napközben a 12-es úton Verőcén, a 2-es úton Sződligeten és Borsosberényben, a 22-es úton Ipolyszögnél várható trafipax.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
5: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: reklám.
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklíma.hu.
5: Minden hónapban óriási akciók a

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Grogu, most!
3: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
4: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
5: Ez az igaz út.
6: Star Wars. A Mandalóri és Grogu a mozikban.
1: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élőzene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
7: A házigazda Lombos Marci.
1: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
7: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Kvartett, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
1: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
8: Reklámot hallottak.
9: 17 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
10: Kevés vásárló, csökkenő bevétel, sok kiadás. Ez állhat a salgótarjáni belvárosi spárüzlet bezárásának hátterében, tudta meg a Megafon. Tegnap jelent meg hír arról, hogy a kelet-nógrádi város központjában bezárja egységét az üzletlánc, amit hivatalosan az áruházi helyszínek ésszerűsítésével magyaráz a spár. Úgy tudjuk, az üzletként használt helyiség bérleti díja annyira magas, hogy a kereskedő nem tudta kigazdálkodni azt, ez magyarázhatja leginkább a 30 éve ott működő spár bezárását. Az üzlet június végéig működik. Pesák Ádám széchenyi színész úgy döntött, hogy grafikus akadémiát végez el. A döntés mögött az a felismerés állt, hogy a színház, az éneklés és az előadó művészet mellett egy olyan kreatív szakma is helyet kaphat az életében, amelyben más eszközökkel, de ugyanúgy az alkotási a főszerep. Pesák számára az elmúlt év a tanulásról, a fejlődésről és a kitartásról szólt. Azt nyilatkozta, hogy sokat adott neki a képzés, rengeteget tanult és nagy örömöt jelentett számára, amikor most, tavasszal, sikeres vizsgát tett. Ezzel hivatalosan is művészeti grafikussá vált. Újabb országos szakmai elismerést kapott Vác város levéltára, ezúttal az online publikáció kategóriájában. A levéltár térkép időutazás című adatbázisa a második helyezést ért el az adatbázisok és online kiállítások versenyében. Az elismerést Horváth Ferenc levéltárigazgató és Szilágyi András fejlesztő vette át. A díjazott projekt a váci helytörténeti kutatásokat segíti és digitális formában teszi elérhetővé a város múltjához kapcsolódó térképes adatokat. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint nem kell tartani attól, hogy ukrán gabona árasztaná a magyar piacot. Úgy véli, a jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem elsősorban a magyar piacra irányul. Szerinte a kukorica piacot inkább a Lengyelországból és Szlovákiából érkező import befolyásolja. Bóna Szabolcs emlékeztetett rá, hogy az Európai Unió jelenlegi szabályai szerint az Ukrajnából származó gabonafélékre továbbra is 0%-os vám vonatkozik. Emiatt az EU-ukrán szabadkereskedelmi megállapodás jelenleg nem játszik meghatározó szerepet a gabonapiacon. Bóna Szabolcs hozzátette, a klímaváltozás miatt Magyarország hosszabb távon várhatóan kukoricából csak önellátásra lesz képes. Ez jelentős, tonnánként akár 30-40 eurós versenyhátrányt okozhat a hazai takarmányipar, az állattenyésztés, valamint a keményítő, izocukor és etanolgyártás számára. A miniszter szerint aszályos időszakokban valós veszélyt jelenthet az ukrán gabona árletörő hatása. Ezért indokolt lehet bizonyos korlátozások bevezetése. Ugyanakkor a döntéseknél figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztés érdekeit is.
8: Közlekedés.
10: Napközben a 12-es úton Verőcén, a 2-es úton Sződligeten és Borsosberényben, a 22-es úton Ipolyszögnél várható trafipax.
8: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
6: mega jó hangulatban.
9: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Minden hónapban óriási akciók a

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Grogu, most!
4: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
5: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
6: Ez az igaz út.
7: Star Wars. A Mandalóri és Grogu a mozikban.
8: Reklámot hallottak.
9: 18 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A Megafon hírei következnek 2026. május 23-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
10: Kevés vásárló, csökkenő bevétel, sok kiadás. Ez állhat a salgótarjáni belvárosi spárüzlet bezárásának hátterében, tudta meg a Megafon. Tegnap jelent meg hír arról, hogy a kelet-nógrádi város központjában bezárja egységét az üzletlánc, amit hivatalosan az áruházi helyszínek ésszerűsítésével magyaráz a Spár. Úgy tudjuk, az üzletként használt helyiség bérleti díja annyira magas, hogy a kereskedő nem tudta kigazdálkodni azt, ez magyarázhatja leginkább a 30 éve ott működő Spár bezárását. Az üzlet június végéig működik. Pesák Ádám széchenyi színész úgy döntött, hogy grafikus akadémiát végez el. A döntés mögött az a felismerés állt, hogy a színház, az éneklés és az előadó művészet mellett egy olyan kreatív szakma is helyet kaphat az életében, amelyben más eszközökkel, de ugyanúgy az alkotási a főszerep. Pesák számára az elmúlt év a tanulásról, a fejlődésről és a kitartásról szólt. Azt nyilatkozta, hogy sokat adott neki a képzés, rengeteget tanult és nagy örömöt jelentett számára, amikor most, tavasszal sikeres vizsgát tett. Ezzel hivatalosan is művészeti grafikussá vált. Újabb országos szakmai elismerést kapott Vác város levéltára, ezúttal az online publikáció kategóriájában. A levéltár térkép időutazás című adatbázisa a második helyezést ért el az adatbázisok és online kiállítások versenyében. Az elismerést Horváth Ferenc levéltárigazgató és Szilágyi András fejlesztő vette át. A díjazott projekt a váci helytörténeti kutatásokat segíti és digitális formában teszi elérhetővé a város múltjához kapcsolódó térképes adatokat.
11: Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint nem kell tartani attól, hogy ukrán gabona árasztaná a magyar piacot. Úgy véli, a jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem elsősorban a magyar piacra irányul. Szerinte a kukoricapiacot inkább a Lengyelországból és Szlovákiából érkező import befolyásolja. Bóna Szabolcs emlékeztetett rá, hogy az Európai Unió jelenlegi szabályai szerint az Ukrajnából származó gabonafélékre továbbra is 0%-os vám vonatkozik. Emiatt az EU-ukrán szabadkereskedelmi megállapodás jelenleg nem játszik meghatározó szerepet a gabonapiacon. Bóna Szabolcs hozzátette, a klímaváltozás miatt Magyarország hosszabb távon várhatóan kukoricából csak önellátásra lesz képes. Ez jelentős, tonnánként akár 30-40 eurós versenyhátrányt okozhat a hazai takarmányipar, az állattenyésztés, valamint a keményítő, izocukor és etanolgyártás számára. A miniszter szerint aszályos időszakokban valós veszélyt jelenthet az ukrán gabona árletörő hatása, ezért indokolt lehet bizonyos korlátozások bevezetése. Ugyanakkor a döntéseknél figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztés érdekeit is.
8: Közlekedés.
11: Északa Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
8: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
12: mega jó hangulatban.
9: Megafon, nagyot szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától,

0: Döntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: Balassa gyarmati speciálóra ékszer üzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
1: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
2: A házigazda Lombos Marci.
1: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
2: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakeli Itt Funky Party.
1: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
3: Reklámot hallottak.
4: 19 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
5: Pesák Ádám széchenyi színész úgy döntött, hogy grafikus akadémiát végez el. A döntés mögött az a felismerés állt, hogy a színház, az éneklés és az előadó művészet mellett egy olyan kreatív szakma is helyet kaphat az életében, amelyben más eszközökkel, de ugyanúgy az alkotási a főszerep. Pesák számára az elmúlt év a tanulásról, a fejlődésről és a kitartásról szólt. Azt nyilatkozta, hogy sokat adott neki a képzés, rengeteget tanult és nagy örömöt jelentett számára, amikor most tavasszal sikeres vizsgát tett. Ezzel hivatalosan is művészeti grafikussá vált. A Tahitót falu vezeti a Pest vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság északi csoportját. A most következő záró forduló már nem változtat azon, hogy a csapat bajnokká váljon, és a dobogó további sorrendjét sem fogja módosítani, az utolsó összecsapások egyike sem. Vagyis kijelenthető, hogy a Pileszántó a második, a Göd a harmadik helyen zár. Gávődi János színész azt várta, hogy az országgyűlési választások után hidak lezárása fog megtörténni, és lövések dördülnek el Magyarországon. Vagyis nem lesz békés a hatalomátadás. A színész szerint bő másfél évtizednyi súlyos teherért véget a kormányváltással. Mint azt a 24.hu idézte, hosszú volt ez a mögöttünk hagyott 16 esztendő. Annak minden lélekrombolásával, háborús fenyegetésével, hazugságkampányával és az emberek megosztottságával.
6: Vádat emeltek egy férfi ellen Kecskeméten, aki úgy jutott csak nem 2 millió forint jogtalan haszonhoz, hogy bolti alkalmazottként a már visszaváltott palackok egy részét újra visszaváltotta. A közlemény szerint a férfi fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, így az időszak végére több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett további 57 alkalommal vásárlási utalványt választott, majd az üveg visszaváltó blokkokat az áruházi vásárlás során az önkiszolgáló kasszáknál felhasználva további több mint 250 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját.
5: Börtönre ítélt egy brit bíróság azt a kamionsofőrt, aki 2,9 milliárd forintnyi fontot érő kokain csempészet Kim Kardashian alakformáló fehérnemű márkájának szállítmányában. A brit nemzeti bűnügyi ügynökség szerint a férfi Hollandiából Essexbe tartott, útközben megállt, hogy a teherautó speciálisan átalakított hátsó ajtajának rekeszében elrejtsék a 90 kg-nyi, egyenként 1 kg-os csomagolásba pakolt kábítószert. A Chelmsfordi koronabíróság 13,5 év börtönbüntetésre ítélte kábítószercsempészetért.
7: Nem szereti az egyházat, nem hisz benne, ezért ma már nem keresztelkedne meg Molnár Ferenc Karamell. Az énekes azt mondta, bár hisz Istenben, de az egyházat hamisnak látja, és kritikus azzal szemben. Az egyház működését a politikával hozta összefüggésbe az énekes.
3: Közlekedés.
5: Északa Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

and have we got news for you.

0: tudja átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Bezár a salgótarjáni gyetmesteri telep. A Lesszi állatmenhely egészségügyi okra hivatkozva szűnik meg, de a helyi média értesülése alapján egy állatkínzási ügy áll a döntés hátterében. A Nógrád vármegyei hírlap úgy tudja, évek óta hallhatók történetek arról, hogy az oda beszállított kutyákat különböző módszerekkel kínozzák meg. Konkrétumok nem ismertek, de arra hivatkoznak, hogy 2018 óta folyamatosan tudható, hogy a salgótarjáni állatmenhely körül súlyos problémák és főként morális aggályok merülnek fel. Az újság kérdőjellel számolt be egy eltűnt kutyáról, akiről kiderült, hogy a gyepmester gyűjtötte be, de a gazdájának azt mondta, betegségben elpusztult. Csak hogy a telepen megtalálta a tulajdonos a kutyát, akin láthatólag agyonverés nyomai voltak. A Váci polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy jövő héttől előreláthatóan június 5-ig a Honvéd utcában szennyvíz csatorna rekonstrukciót végeznek. A beavatkozás a Dr. Csányi László körút Honvéd utca csomópontjától a Honvéd utca Kosdi utca kereszteződéséig történik. A Honvéd utcát teljes szélességében és hosszában, a csatlakozó utcák közül pedig a Páfi utcát, a Benicki utcát, a Karcsú Arzén utcát, a Kosdi utcát és a Csávolszki utcát érintőlegesen fogja befolyásolni a kivitelezés. A munkavégzés során a meglévő szennyvíz csatorna kerül bélelésre. Újabb országos szakmai elismerést kapott Vácváros levéltára, ezúttal az online publikáció kategóriájában. A levéltár térkép időutazás című adatbázisa a második helyezést érte el az adatbázisok és online kiállítások versenyében. Az elismerést Horváth Ferenc levéltárigazgató és Szilágyi András fejlesztő vette át. A díjazott projekt a váci helytörténeti kutatásokat segíti és digitális formában teszi elérhetővé a város múltjához kapcsolódó térképes adatokat. A MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanás során egy ember meghalt, és többen is súlyos sérüléseket szenvedtek. A jelenlegi adatok szerint egy kompresszor hibásodott meg, ami felrobbant és tüzet okozott az üzemben. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatóját a sajtóképviselői elé Tiszaújvárosban, azt követően, hogy a MOL helyi üzemének területén halálos áldozatot is követelő robbanás történt péntek reggel. A robbanás körülményeivel kapcsolatban Hernádi elmondta, hogy üzemi baleset történt. Egy csővezeték robbant be, külső behatolásnak nincs nyoma. A MOL vezetője megerősítette a korábban megjelent információkat, melyek szerint a balesetben egy ember életét vesztette, 9 pedig megsérültek. A tájékoztatás szerint mindannyian a MOL alkalmazottjai voltak. Az Egyesült Államok további 5000 fővel erősíti csapatai létszámát Lengyelországban, jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Truth Social közösségi oldalon. Az indoklás szerint Amerika fontosnak tartja Lengyelország békéjét és biztonságát. Amerikai katonai források szerint május közepi adatok alapján mintegy 7400 fős amerikai kontingens állomásozik Lengyelországban.
1: Közlekedés.
2: Északa Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most
0: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink meg a slágereivel.
1: Megaparti.

0: hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulis lágereivel.
1: Mega Party.
2: Mega Party.
0: 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
3: A MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanás során egy ember meghalt, és többen is súlyos sérüléseket szenvedtek. A jelenlegi adatok szerint egy kompresszor hibásodott meg, ami felrobbant és tüzet okozott az üzemben. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója állt a sajtóképviselői elé Tiszaújvárosban, azt követően, hogy a MOL helyi üzemének területén halálos áldozatot is követelő robbanás történt péntek reggel. A robbanás körülményeivel kapcsolatban Hernádi elmondta, hogy üzemi baleset történt. Egy csővezeték robbant be, külső behatolásnak nincs nyoma. A MOL vezetője megerősítette a korábban megjelent információkat, melyek szerint a balesetben egy ember életét vesztette, 9 pedig megsérültek. A tájékoztatás szerint mindannyian a MOL alkalmazottjai voltak. Gávődi János színész azt várta, hogy az országgyűlési választások után hidak lezárása fog megtörténni, és lövések dördülnek el Magyarországon. Vagyis nem lesz békés a hatalomátadás. A színész szerint bő másfél évtizednyi súlyos teherért véget a kormányváltással. Mint azt a 24.hu idézte, hosszú volt ez a mögöttünk hagyott 16 esztendő. Annak minden lélekrombolásával, háborús fenyegetésével, hazugságkampányával és az emberek megosztottságával. Minimum 10 éves gázvásárlási szerződésről folytat tárgyalásokat Tomás Taraba szlovákiai környezetvédelmi miniszter azeri kollégájával. A tervek kapcsán még nem hozták nyilvánosságra a beszerzendő azeri gázmennyiségét. Azerbajdzsán eddig 16 országgal kötött gázszállítási szerződést, közte 13 európaival. Börtönre ítélt egy brit bíróság azt a kamionsofőrt, aki 2,9 milliárd forintnyi fontot érő kokain csempészet Kim Kardashian alakformáló fehérnemű márkájának szállítmányában. A brit nemzeti bűnügyi ügynökség szerint a férfi Hollandiából Essexbe tartott, útközben megállt, hogy a teherautó speciálisan átalakított hátsó ajtajának rekeszében elrejtsék a 90 kg-nyi, egyenként 1 kg-os csomagolásba pakolt kábítószert. A Chelmsfordi koronabíróság 13,5 év börtönbüntetésre ítélte kábítószercsempészetért.
1: Közlekedés.
3: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most
0: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek

0: volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. május 23-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Kevés vásárló, csökkenő bevétel, sok kiadás. Ez állhat a salgótarjáni belvárosi spárüzlet bezárásának hátterében, tudta meg a Megafon. Tegnap jelent meg hír arról, hogy a kelet-nógrádi város központjában bezárja egységét az üzletlánc, amit hivatalosan az áruházi helyszínek ésszerűsítésével magyaráz a spár. Úgy tudjuk, az üzletként használt helyiség bérleti díja annyira magas, hogy a kereskedő nem tudta kigazdálkodni azt, ez magyarázhatja leginkább a 30 éve ott működő spár bezárását. Az üzlet június végéig működik. Pesák Ádám széchenyi színész úgy döntött, hogy grafikus akadémiát végez el. A döntés mögött az a felismerés állt, hogy a színház, az éneklés és az előadó művészet mellett egy olyan kreatív szakma is helyet kaphat az életében, amelyben más eszközökkel, de ugyanúgy az alkotási a főszerep. Pesák számára az elmúlt év a tanulásról, a fejlődésről és a kitartásról szólt. Azt nyilatkozta, hogy sokat adott neki a képzés, rengeteget tanult és nagy örömöt jelentett számára, amikor most, tavasszal sikeres vizsgát tett. Ezzel hivatalosan is művészeti grafikussá vált. Újabb országos szakmai elismerést kapott Vác város levéltára, ezúttal az online publikáció kategóriájában. A levéltár térkép időutazás című adatbázisa a második helyezést ért el az adatbázisok és online kiállítások versenyében. Az elismerést Horváth Ferenc levéltárigazgató és Szilágyi András fejlesztő vette át. A díjazott projekt a váci helytörténeti kutatásokat segíti és digitális formában teszi elérhetővé a város múltjához kapcsolódó térképes adatokat.
4: Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint nem kell tartani attól, hogy ukrán gabona árasztaná a magyar piacot. Úgy véli, a jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem elsősorban a magyar piacra irányul. Szerinte a kukoricapiacot inkább a Lengyelországból és Szlovákiából érkező import befolyásolja. Bóna Szabolcs emlékeztetett rá, hogy az Európai Unió jelenlegi szabályai szerint az Ukrajnából származó gabonafélékre továbbra is 0%-os vám vonatkozik. Emiatt az EU-ukrán szabadkereskedelmi megállapodás jelenleg nem játszik meghatározó szerepet a gabonapiacon. Bóna Szabolcs hozzátette, a klímaváltozás miatt Magyarország hosszabb távon várhatóan kukoricából csak önellátásra lesz képes. Ez jelentős, tonnánként akár 30-40 eurós versenyhátrányt okozhat a hazai takarmányipar, az állattenyésztés, valamint a keményítő, izocukor és etanolgyártás számára. A miniszter szerint aszályos időszakokban valós veszélyt jelenthet az ukrán gabona árletörő hatása, ezért indokolt lehet bizonyos korlátozások bevezetése. Ugyanakkor a döntéseknél figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztés érdekeit is.
0: Közlekedés.
3: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
3: Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint nem kell tartani attól, hogy ukrán gabona árasztaná a magyar piacot. Úgy véli, a jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem elsősorban a magyar piacra irányul. Szerinte a kukorica piacot inkább a Lengyelországból és Szlovákiából érkező import befolyásolja. Bóna Szabolcs emlékeztetett rá, hogy az Európai Unió jelenlegi szabályai szerint az Ukrajnából származó gabonafélékre továbbra is 0%-os vám vonatkozik. Emiatt az EU-ukrán szabadkereskedelmi megállapodás jelenleg nem játszik meghatározó szerepet a gabonapiacon. Bóna Szabolcs hozzátette, a klímaváltozás miatt Magyarország hosszabb távon várhatóan kukoricából csak önellátásra lesz képes. Ez jelentős, tonnánként akár 30-40 eurós versenyhátrányt okozhat a hazai takarmányipar, az állattenyésztés, valamint a keményítő, izocukor és etanolgyártás számára. A miniszter szerint aszályos időszakokban valós veszélyt jelenthet az ukrán gabona árletörő hatása. Ezért indokolt lehet bizonyos korlátozások bevezetése. Ugyanakkor a döntéseknél figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztés érdekeit is.
4: A MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanás során egy ember meghalt, és többen is súlyos sérüléseket szenvedtek. A jelenlegi adatok szerint egy kompresszor hibásodott meg, ami felrobbant és tüzet okozott az üzemben. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatóját a sajtóképviselői elé Tiszaújvárosban, azt követően, hogy a MOL helyi üzemének területén halálos áldozatot is követelő robbanás történt péntek reggel. A robbanás körülményeivel kapcsolatban Hernádi elmondta, hogy üzemi baleset történt. Egy csővezeték robbant be, külső behatolásnak nincs nyoma. A MOL vezetője megerősítette a korábban megjelent információkat, melyek szerint a balesetben egy ember életét vesztette, 9 pedig megsérültek. A tájékoztatás szerint mindannyian a MOL alkalmazottjai voltak.
5: Védvonal nevű országos hálózat létrehozását jelentette be a Fidesz nevében Kocsis Máté országgyűlési képviselő. A honatja ismertette. A választások után megnőtt a politikai indulatok és az agresszió szintje, különösen a Tisza párt támogatóinak részéről. Szerinte a nyilvánosságban és az online térben is megjelentek erőszakos, fenyegető megnyilvánulások, amelyek már a volt kormánypárt támogatóinak mindennapi életére is hatással vannak, beleértve fizikai és verbális támadásokat is.
6: Nem szereti az egyházat, nem hisz benne, ezért ma már nem keresztelkedne meg Molnár Ferenc Karamell. Az énekes azt mondta, bár hisz Istenben, de az egyházat hamisnak látja, és kritikus azzal szemben. Az egyház működését a politikával hozta összefüggésbe az énekes.
1: Közlekedés.
6: Éjszaka Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: is feldöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: nulla óra.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. május 24-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A nyilvánosság után a miniszterelnökhöz fordul segítségért a vasutasok szakszervezete a nemrégiben azonnali hatállyal, szerintük jogtalanul kirúgott szakszervezeti tisztségviselő ügyében. Azt kérve Magyar Pétertől, hogy intézkedésével tegye egyértelművé. Magyarországon senkit nem érhet retorzió azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményükben azt írták, a konkrét ügy egy személyes történeten keresztül túlmutatva veszélyezteti a magyar munkavállalók érdekvédelmének szabadságát, valamint a közélet és a közpénzek feletti társadalmi kontrollt. A szakszervezet levélben arra kéri Magyar Péter miniszterelnököt, hogy segítse elő az ügy teljes körű átlátható kivizsgálását. Támogassa a szakszervezeti jogok és a közérdekű fellépések védelmét. Járjon közben annak érdekében, hogy visszaállítsák az érintett tisztségviselő munkaviszonyát, valamint tegye egyértelművé, hogy Magyarországon nem érhet retorzió senkit azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Lemondott posztjáról Bájerné Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. Hegedűs Zsolt miniszter Facebook oldalán azt írta, az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született. Kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül. Azt azonban nem árulta el, hogy kivezetheti a szervezetet. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól. A szállás.hu adatai szerint a települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik. Eger éppen de lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint Holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz. A gyerekekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az élen. Fokozottan védett zöld küllőmadár költözött az énekes Varga Viktor fészek formájú hajába. Miután ezt nyilvánosságra hozta, a természetvédelmi hatóság feljelentette őt. Varga Viktor közölte, a Dunai Ipoly Nemzeti Park szakemberei követelték a madarat, mert ilyen védett faj nem tartható senki otthonában. Varga azt válaszolta, ez a madár annyira vad, mint én. Szabadon él, ezért nem tudom odaadni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
2: ilyen. Megafon. Nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A nyilvánosság után a miniszterelnökhöz fordul segítségért a vasutasok szakszervezete a nemrégiben azonnali hatállyal, szerintük jogtalanul kirúgott szakszervezeti tisztségviselő ügyében. Azt kérve Magyar Pétertől, hogy intézkedésével tegye egyértelművé. Magyarországon senkit nem érhet retorzió azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményükben azt írták, a konkrét ügy egy személyes történeten keresztül túlmutatva veszélyezteti a magyar munkavállalók érdekvédelmének szabadságát, valamint a közélet és a közpénzek feletti társadalmi kontrollt. A szakszervezet levélben arra kéri Magyar Péter miniszterelnököt, hogy segítse elő az ügy teljes körű átlátható kivizsgálását. Támogassa a szakszervezeti jogok és a közérdekű fellépések védelmét. Járjon közben annak érdekében, hogy visszaállítsák az érintett tisztségviselő munkaviszonyát, valamint tegye egyértelművé, hogy Magyarországon nem érhet retorzió senkit azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Lemondott posztjáról Bájárné Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. Hegedűs Zsolt miniszter Facebook oldalán azt írta, az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született. Kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül. Azt azonban nem árulta el, hogy kivezetheti a szervezetet. A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. A napos idő és az utolsó pillanatos foglalások hatására megugrott a kereslet a pünkösdi hosszú hétvégére a balatoni szálláshelyek iránt. A foglalások ötödével a Balaton átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól. A szállás.hu adatai szerint a települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik. Eger éppen de lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint Holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz. A gyerekekkel utazók körében Nyíregyháza végzett az élen. Fokozottan védett zöld küllőmadár költözött az énekes Varga Viktor fészek formájú hajába. Miután ezt nyilvánosságra hozta, a természetvédelmi hatóság feljelentette őt. Varga Viktor közölte, a Dunaipoly Nemzeti Park szakemberei követelték a madarat, mert ilyen védett faj nem tartható senki otthonában. Varga azt válaszolta, ez a madár annyira vad, mint én. Szabadon él, ezért nem tudom odaadni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Megafon. Nagyot szól.
1: Azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A nyilvánosság után a miniszterelnökhöz fordul segítségért a vasutasok szakszervezete a nemrégiben azonnali hatállyal, szerintük jogtalanul kirúgott szakszervezeti tisztségviselő ügyében. Azt kérve Magyar Pétertől, hogy intézkedésével tegye egyértelművé. Magyarországon senkit nem érhet retorzió azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményükben azt írták, a konkrét ügy egy személyes történeten keresztül túlmutatva veszélyezteti a magyar munkavállalók érdekvédelmének szabadságát, valamint a közélet és a közpénzek feletti társadalmi kontrollt. A szakszervezet levélben arra kéri Magyar Péter miniszterelnököt, hogy segítse elő az ügy teljes körű átlátható kivizsgálását, támogassa a szakszervezeti jogok és a közérdekű fellépések védelmét, járjon közben annak érdekében, hogy visszaállítsák az érintett tisztségviselő munkaviszonyát, valamint tegye egyértelművé, hogy Magyarországon nem érhet retorzió senkit azért, mert a közérdek védelmében szólal fel. Lemondott posztjáról Bájárné Matusovics Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta. Hegedűs Zsolt miniszter Facebook oldalán azt írta, az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született.